Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy most egy olyan előadót hozok, aki idén járt már Magyarországon, és egy nagyon menő koncertet adott, sőt, hozta a családját, és maradt is egy kicsit körbenézni Budapesten. Ő Jason Derulo, az igazi mai slágere pedig a Take You Dancing, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és ezeket tényleg óriási tehetségek készítik. Itt van például ezzel a dallal Billie Eilish, de itt van a folytatás is, ahol kettő, hát, szuperszár, nyugodtan mondhatom, állt össze. Jennifer Lopez és David Guetta. Ez az, a Save Me Tonight, az aktuális kedvenc, már is itt a Rádió Egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, én pedig Szirilt hozom, akivel ugye találkoztunk a rádió egy születésnapi fesztiválon is. Most rengeteget húzatik, mert nagyon sok fellépése van Európában, meg a világ minden pontján, de néhány hete megállt egy picit lassítani, mert ugye a lagzia volt. Bizony, és nagyon vagány fotók készültek, nagyon jól néztek ki a párjában, meg egyébként a gyerkőccel együtt. Érdemes megnézni. Ez pedig az igazi mai slágere, Szirilt és a Stumbling In, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a legnagyobbak a következő órában is nálunk szólnak, például Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion, de hozom Tame Impalát is, valamint egy vadi új dalt Rádió egy DJ-től, Regalilitől, ő pedig a kezdésben Taylor Swift. Bizony, a The Fate of Ophelia már bekészített pár perc, és ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a DJ-ink pedig már nagyon készülnek, mert hogy ezen a héten Campus, na náhogy Rádió 1 stage-el, július 22 és 26 között vagyis, holnap indul, és ott lesz Regán Lili is, akinek ez az aktuális igazi mai slágere, a legújabb a Hia Mi, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hia Mi, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, és hát hogyha mentünk nyaralni már, akkor tudti, hogy ez szólt, ha ezután megyünk nyaralni, mindegy, hogy hova, tudti, hogy szólni fog. Ez konkrétan most mindenhol a listák és a rádiós játszási kedvencek élén. Bibi Rexa, a Faithless és a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek között pedig Tame Impala és a Dracula, méghozzá abban a verzióban, amiben Jenny a Blackpinkből is csatlakozott hozzá. Rengeteg kritika is éri, és rengeteg kedvelés. Hát általában ez a jellemzője a legnagyobb slágereknek. Van, akinek nagyon tetszik, néhányaknak általában sokkal kevesebbeknek, nem? És ezzel is ez a helyzet. Szóval, Tame Impala, Jenny és a Dracula az igazi mai slágerek között már indítom is a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, ez pedig a következő óra elején. Aha, Taylor Swift, Opelite, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek pedig a Stadium X és DJ Metzger Véki és a Let's Let Me Go. A rádió egy DJ pedig, hogy ezen a héten ott lesznek a kampuszon, ami már holnap indul, Rádió Stage-el. Minden info ezzel kapcsolatban a rádió1.hu-n, pedig Ray és a Where Is My Husband. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig, hát francia vonalon maradunk, David Guetta után Cookie érkezik a legújabbal, és nagyon fontos, ezen a héten játék itt a Rádió 1-en újra, ezúttal a Strandfesztiválra lehet páros belépőket nyerni tőlünk, és ahogy ígértem, itt van Cookie és Gardner, és a legújabb a Fire, picivel fél öt előtt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: Én pedig Gardner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most a fogyarásban Sam Feldet választottam, egy olyan előadó és egy olyan dal, ami így pici előtt óra előtt szerintem remekül fog esni. Ha most ébredtünk, akkor jó reggelt, ez felrezd bennünket. Ha viszont melózunk ezerrel, akkor pedig külön tökéletes, mert hogy kis ezt a lendületet hoz. Szóval Sam Feld, Rosalén és a Hard Like Mine az igazi mai slágerek között esztén.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem fogadta el az államfői felkérést Polgár Judit, 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába. Még lehet véleményt mondani az átlagsebesség mérésről, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, visszautasította az államfői felkérést Polgár Judit. A saknagymester azt írta, nem érez magában elég erőt ehhez a történelmi felelősséghez. Az alaptörvény módosításával már nem Sulyog Tamás a köztársasági elnök, feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el addig, amíg az új államfőt meg nem választja a parlament. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Lincmeyer Szilvia adóhatósági szóvivő beszél.
3: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
2: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Adat üzentek a fogyasztóvédők az idegen nyelvű reklámoknak, a hatóság célkeresztjében most a reklámok és az üzletek tájékoztatói kerültek. Azt vizsgálják, hogy a hirdetők betartják-e a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. Tavaly a hirdetések harmadánál találtak hibát, amiért több mint 5 millió forint bírságot szabtak ki. A szabály egyszerű, a reklámoknak magyarul kell megjelenniük, idegen nyelvet csak fordítással együtt szabad használni. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak. Andy Burnhamet, Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormányalakítással harmadik Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok. Csütörtökön egy hideg front hoz majd változékonyabb időt, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő 26-28 fokos csúcsértékekkel.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 14 perccel járunk már. Július 21-e van, a Dánielek, a Daniellák és a Lénák ünnepelnek névnapot. Az igazi mai slágerek között pedig DJ Metzger Viki, aki ott lesz a Rádió Stage-en ezen a héten, a kampuszon, mert hogy van ahogy megyünk. Az igazi mai slágerben Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Metzger Viki tehát, ez az édeni

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a telefonszámunk, pedig remélem mindenkinek otthon a telefonjában, mert ma is lesz játék, amiben tizedikként kell hívni bennünket. Hát persze csak akkor, ha szeretnénk strandfesztivál belépőt, és hogy ne szeretnénk, mert hogy egy újabb fesztivál, amire a Rádió 1 viszi el a hallgatóit, és egy olyan fesztivál, ahol zenéljenek Rádió 1 DJ-k, például Jamina, aki most Tóbaj Renivel jön, ez a Feel the Fire. Szép reggelt mindenkinek!
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma talán kisebb eséllyel lesz eső, bár még lehet, és 25 fok. Aztán hát ilyen 22-23-as napi csúcsok a hét közepén, viszont hétvégére most úgy tűnik, hogy 26-28 fok megint, ami kifejezetten kellemes. Riton Oliver Heldens Fula, Turn Me On, egy nagy kedvenc, amit indítok a hírek után.

0: Aztán jön a Balázsik Bestzona, tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van. Ugye, vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze és ne hagyj ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Na nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
1: Azt írja, neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számodra, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás, a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Bennett a másik. A gyermeked érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművől. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói reperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rád egy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen, ez
1: egy kész profi rólad. Igen, ez te
2: minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, Gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes. Sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes profi rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott és spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesed itt, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakimbek engedni órákat. Jó,
1: szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes.
2: Sok vezető
1: szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyes írás.
2: Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Ez, igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: a rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profiloz. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni, magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT-t?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: Google kereső, ne, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nem, arra nincs nagyon mit. De
2: hát kérdés, de hogy hal, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések, ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogyan állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen.
2: Egy még a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett a válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
1: hogy... már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a növényítéseden. Ez hogy maradt?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is. tudod.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: akkor
1: igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom, én összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk. Logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen, gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok minden maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most nézd már rá például az Oti bulira. Hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt csinálod.
1: De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonál és politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsula, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szépen.
2: Mondom, mikor, hogy ne, ezt
1: figyeld,
2: már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: De jó.
1: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod
2: így
1: egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
2: nagyon és szépen elbújtatja, igen, ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztik alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek a jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
2: Zseniális.
1: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
2: Te jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több embert is a vízimentők húztak ki a Balatonból. Kifutnak az időből az esenés gyerekek szülei. Kislányt találtak a Heimpál kórház babamentő inkubátorában. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz hétvégéig volt a balatoni vízimentőknek. 6 embert mentettek ki a tóból, a parton pedig több mint 500 sérültet láttak el. Szántódon egy idős férfit a vízből kimentve a mentőkkel közösen élesztettek újra. Elsodródott matracok, vitorlások és órákra eltűnt szupozó tinédzserek miatt is riasztották a szakszolgálatot. Szerencsére végül senkinek nem esett komolyabb baja. Kifutnak az időből az esenés gyerekek szülei, már csak holnapig lehet jelezni az iskoláknak, hogyha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülő elkésik, a státusz nem kerül be időben a hivatalos nyilvántartásba. Ez azért fontos, mert az államkincstár csak a bejelentett adatok alapján utalhatja az iskolakezdési támogatást. Ma tárgyalja egyébként az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, a többi között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek is. A segítség adómentes lesz. Magyar túrázókat ért villámcsapás a bécsi Alpokban. 2 sérültek meg, a villám közvetlenül mellettük csapott le. Egyikük a lökés hullámtól 30 métert zuhant a hegyoldalon, társa a földön fekve hívott segítséget. A vihar miatt helikopter nem tudott értük menni, így 30 hegyi mentő hozta le őket. Mindkét férfit kórházban ápolják. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. A gyerekkórházban 2009 óta működik inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Most nem viszi, hozza a pénzt a Temu, hozzáfogott a cég a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piac tér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak valamit a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni az embereket. Sokszor 95%-os áresést ígértek, de igazolni azt nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok.
0: Közlekedési hírek.
1: A BKK hívta fel a figyelmet, hogy a 83-as tróli ma terelve közlekedik, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót a Fővám tér felé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg, minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság

0: A 90-es évek 10 kóbut histája, Sebestyén Baller Feri Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 6 óra után 16 perccel itt vagyunk, a nyár kellős közepén. Júli, hello, jó reggelt! Feri, jó reggelt!
3: Hello, hello!
2: Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, gyerekek, elindul, a keddünk elindul. Már a Sándor Palotából jelentkezünk.
4: Nem hívtak mi.
2: Júli nagyságos azt mondja, visszamondta, úgyhogy maradok tisztelettel.
4: Akkor maradsz még? Tehát az volt tegnap reggel, azt mondtuk, hogy este 8-ig várod a telefonokat, és akkor esetleg leülsz beszélgetni vele. Na, igen. Most ugye megborult egy kicsit a Bili.
2: Megborult a Bili. Judit azt, hogy meg visszamondta.
4: Lehet, hogy ez akkora sokkot okozott Petyánál most, hogy vár még egy napot. Jó, szerintem hosszabbítsd meg a lehetőségeit, ha ma még telefonálhat.
5: Maradj bekapcsolva.
2: Bekapcsolva maradok, de mondom, ha nem jelentkeznek, román köztársaság elnök leszek, csak szólok. Tehát, hogy ez a helyzet, úgyhogy siessenek és csinálják.
5: Van most egy ilyen lista, és az első helyen Polgár Judit, és ott most elkezdi végigpörgetni a telefonját. Ki van még?
2: Igen, és ott leszek.
5: Rákóczi Ferenc?
2: Nem. És ott leszek.
5: Sebestyén Balázs? Igen. Nováki Gyula?
2: Gyulát is megbeszéltük tegnap, hogy miért lenne. Jó, nem, a Gyula az AI tesztel. Jött be. A tegnapi instrukcióitokkal a beszélgetésem hatására olyan dolgok derültek ki, mint hárítás és elkerülés, befelé forduló kontroll, teljesítmény, paralízis. Átlökött a holtponton, hogy elmenjek pszichológushoz.
4: Na, wow. Na. Helyes, akkor már megérte elővenni ezt a...
2: Az érdekes volt ez a tegnap, igen. Az a ChatGPT is témánk, az érdekes. Érdekes volt. Mi újság, Juliska? Hogy telik? Mi a helyzi?
5: Köszönöm. Minden.
2: Van minden jó.
5: Szuper. Van egyébként miről beszélni, ha gondoljátok, akkor majd el is mondom.
2: Az egy rádióműsor, már egyébként szerencsés. El is mutogathatod, de ha hoztál valamitől beszélni akarsz, az mindig jó.
4: Vagy ízd
2: jót tesz a műsornak, jót tesz nekünk.
4: A Facebookra.
5: Átadom egy cetlin, és akkor jóvá hagyatom a témát.
2: De hát mondd el, mindenre velük vagyunk. Ha nagyobb téma, hagyd meg később, ha valami apró bedobhatod. Most is.
5: Igazából úgy apró, illetve hát nekünk nagyon nagy szabású, de hogy vannak tanulságai, ez nem titok, mert hogy egyébként a Miró már kitett a Facebook oldalára. Múlt héten csütörtökön a Mirónak volt egy műtéte.
2: Aha.
5: Ez egy agyműtét volt, egy jóindulatú agytumort távolítottak el a fejéből, de ez azért fontos, és azért hozom be, mert hogy ennek voltak jelei, és ezeket a jeleket sokszor a férfiak félváról veszik, vagy vehetik. Mondhatnák azt, hogy ezzel én nem akarok foglalkozni, vagy ciki elmenni vele orvoshoz. És hogyha nem így teszel, akkor ezt fel lehet ismerni, ezt a fajta tumort.
2: Aha, de mikropénisz nincs benne.
4: Nincs, tehát rád nem vonatkozik.
2: Nem csak, hogy oldjam ezt a kicsit drámai kezdés, jó, rendben, mert akkor viszont jelentkeznék. Tehát, hogy akkor az első tünet nálam felbukkant.
5: Nem, de hál' Istennek tök sikeres volt a műtét, meg minden szuper, meg minden jó. Ami a fontos, az az, hogy nekünk évelején gyakorlatilag így véget ért a házas életünk, mert hogy a Mirónak voltak tünetei, de egyébként ezt ő mondta, hogy erről beszéljünk, mert hogy az elmúlt 3 hónapban mindenki a vállát veregette, az összes orvos, hogy azért sikerült ez a műtét, mert hogy ő időben elkerült orvoshoz, mert nem vette félváról ezeket a tüneteket, nem legyintett rá, nem szégyelte magát, elment urológushoz, az urológus tovább küldte egy endokrinológushoz, aki csinálta egy vérvizsgálatot, egy hormonvizsgálatot, és kiderült, hogy teljesen fejreállt a hormonrendszere, ami ennek a daganat típusnak, agyalapi mirigy daganat típusnak az egyik jele.
2: Aha.
5: Ha ő azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve Viagrával orvosoljuk a történetet, akkor ez soha nem derül ki, és egyik reggel úgy kell föl, hogy valószínűleg nem lát. Mert hogy ez a látóideg alatt van ez a daganat típus. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy ha így nagyjából egyik napról a másikra így valami így fejreáll a szexuális életben, ami korábban működött, de most hirtelen nem működik, akkor egy férfi menjen el orvoshoz, vállalja ezt, menjen el urológushoz, menjen el kivizsgálásra, mert lehet, hogy nagyobb probléma van a háttérben.
2: Aha.
5: És mondom, tehát, hogy a nagyon sok endokrinológus, meg az idegsebész is azt mondta, hogy tök jó, hogy ennek a végére járt, és nem cikiskedett, és nem azt mondta, hogy jaj, hát ezt a férfiak ezt szégyellik, hanem megnézette. Úgyhogy így aztán viszonylag gyorsan kiderült egy MR-ből is, hogy ott van valami, megműtötték, és minden patika, úgyhogy kiszedték a tumort, úgyhogy hál' Istennek sikerült. Úgyhogy most
2: erős kezdés, erős
4: igen.
2: kezdés.
4: Igen. De mi értjük a dolgot.
2: Vissza tudunk jönni belőle.
5: Nem. Ez csak így edukációs jelleggel dobtam be, és mi nagyon boldogok vagyunk, mert hogy tök jól sikerült a műtét, úgyhogy most innentől kezdve már minden szuper, meg csak fölfelé nézünk. De hogy férfiak, ne szégyeljétek azt, hogyha valami nem úgy működik, ahogy addig korábban működött, hanem forduljatok orvoshoz, és menjetek el szűrővizsgálatokra, és járjatok a végére. És pont, ennyi.
4: Hát nem fogjuk a stresszre, nem fogjuk a stresszre, nem fogjuk semmire.
5: Igen, nem ciki elmenni dokihoz, nem ciki elmenni orológushoz, vizsgálatokra járni, mert lehet, hogy valami komoly probléma áll a háttérben. Úgyhogy igazából csak ennyi, ezt szerettem volna mondani, hogy érdemes.
2: Nem tudom, hogy kicsit, tehát azért sikerült a lémrendben. Jó. Kicsit erős kezdés.
5: Kicsit, és akkor most DJ Otis eléjjel.
2: Vicces műsor vagyunk, vissza tudunk ebből is jönni. Nem kell mindig nevetni, nem kell mindig vidámkodni,
5: na, hát
2: de a tanulságokat le kell vonni. Így van.
5: Együtt sírunk, együtt nevetünk.
2: Egyébként
5: de most
2: ilyenek vagyunk, együtt nevetünk. Igen, ez egy nagy család, ezt mindig mondjuk, hogy hozzuk a rosszat, a jót, a nehezet, a hülyeséget, a komolyat, hát ez így működik.
5: De most mondom, tehát, hogy mi nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert minden szuper jól sikerült, minden jól sikerült, úgyhogy egyébként szóval boldogság van.
2: Nekem is vannak durva dolgok, hát akkor már én is elmondok egyet, hogy tegnap fél kilenc kommentem dínyét venni, és bezárt.
4: Hát ez, de főháborító. A Balaton parton érted nyáron, este fél kilenckor ember...
2: De most ezt érted?
5: Nem. Meddig szokott itt valenni?
2: Hát én egy csomószor elmentem még mellettük este, és amikor nagyon kívánsz valamit, nagyon szeret, és nincs itt.
4: Egy. Nem az van, hogy hétfőként nem vesznek dinnyét az emberek. Tehát ma mész,
2: történik itt.
4: Ha ma mész fél kilenckor, este már nyitva lesz.
2: Pedig megveszem 900 forintért is kilóját, ami csak nekem egyenáros, érted, és fölárazzak, mikor megállok kocsival, de hát most mindegy, zárva volt.
5: Figyelj, én annyira röhögtem azon a videón, amit tegnap este átküldtél, amikor a keverőpultot így videóztad, és akkor este...
2: Másfél órát zenéltem tegnap.
5: Tudod, úgy...
4: Önállóan a halaknak.
5: Úgy el tudom képzelni.
4: Szomszéd nem jön át, hogy takarodjál
2: már. A szomszéd
4: már.
2: DJ.
5: De ilyen zenéket teker legalább?
2: Igazából nem. Nagyon sokat játszott Ozorán, meg nagyon sokat játszik másfajta zenét, de azt a zenét én egyébként nagyon élem, és nagyon kedvem, és most jön át hozzám.
5: És akkor van néha...
2: ketten fogunk zenélni.
5: Úristen. Csatáztok néha?
2: Magasabb szinten van nyilván technikailag, és most befogtam, hogy akkor viszont akkor én hozom az alkoholt, te hozod még a tudásodat, és most mindent elszedek tőle. Aha.
5: De jó.
2: Nagyon durva.
4: És itallal fizet. Látod, milyen szép a világ?
2: Másfél-két óra volt most már tegnap, amit zenéltem. És az van, hogy...
4: Ebben is jó vagy.
5: Addigra hozottál ki.
2: Az van, hogy megy. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat csinálok. Nagyon-nagyon tetszik.
5: Elkapod a ritmust?
2: Nem elkapom a ritmust, hanem hogy annyi mindent tud egy ilyen pult, és annyi lehetőséged, és variációd, és effektárad, és mindened van, imádom. Föl van, hát láttad a videót, föl van állítva a kertemben egy DJ pult, fönn van egy hatalmas, nagy három lábon álló hangfal, egy ilyen kontrollrádal, ha akarom, fülesbe hallgatom, akarom élőbe. És van 100 dalom most. Még majd lesz egy másik, ahol nem ilyen típusú dalok lesznek, hanem amit én még nagyon
5: akkor
2: szeretek.
5: Akkor azt a Rádió 1-es szintet hozod a
2: 100 dalom. Igen. Ez majd Tayo Cruz, meg Katy Perry. Nem teljesen. És nagyon élem. Úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy most ketten fogunk dolgozgatni ma már a pulton, vagy holnap, ha majd megjön a fesztiválról, ahol éppen játszik.
4: Ha ma innen telefonált, hogy add vissza a pultját.
2: A lopott hol, mint a szajrét?
4: A cuccait.
2: Adja vissza a szajrét, ja.
5: Annyira látlak magam előtt, hogy egy ilyen fürdőnadrágban félmeztelenül kicsit megalakulva egy sörös üveggel így a kezedben így állsz, így megsimogatod.
2: Nem vagy messze a valóságtól.
5: Nem vagy messze.
2: Tegnap a fürdőzők, akik ott elmentek a ház előtt, beintegettek, hogy jó a muzsika, a király, mentek fürdeni rá, ugye ez hallatszik, már azért verettem.
5: Azt sikerült leolvasni a szájukra, hogy anyádat mi ez?
2: Nem, kézzel nagyon tetszett nekik. Hanvai szerette a cuccát, igen. Úgyhogy, ja, nagyon jó.
5: De
2: nagyon
5: ilyenkor
2: jó.
5: Legalább kitolod a stégre?
2: Nem. Kitolhatnám, mert ugye maga a pult is egy, mit tudom én, egy lábon áll, meg a hangfal is, kirakhatnám egy hosszabbítóval, de ott van bent a pergola alatt, az egy zsepi dzsül. És onnan csapatom. Úgyhogy boldogítottam.
4: De ez hogy van, hogy ezen a partszak azt mondja, csak DJ-k laknak? Ez így kis
2: hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
4: Jobbra nézek, fülessel zenél a szomszédba. Nézek, DJ.
5: Itt már csak így lehet ingatlant vásárolni.
2: A DJ vagy, vehetsz ingatlant.
5: Így van.

0: kivétárulni. Közben tekersz egy kis zenét.
1: De bár ez írkávét nem kapom meg, van ez egy zöldséges.
0: De nem azt mondom, hogy ők...
1: Megpróbálom kibogozni, mit mondasz, igen.
2: Ők adnak írkávét?
1: Ki ad kinek, mit mondasz?
0: Hát azzal fizetnek neked.
2: Írkávéért
0: cserébe beállsz dinnyét árulni.
2: És közben
1: de nem akarok dinnyét árulni, én akarok egy darab dinnyét.
0: Oké, de közben heted is. Tudod, kellemest a hasznossal.
1: Nem rossz az ötlet.
0: Ingyen hiányod vagy, akkor tegyél érte.
1: Nem rossz az ötlet, nem baj, ma föltöltjük a készleteket. Gyorsan egy-két SMS így korán reggel. Jó, azt nézem, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy kösz, Juli, még 7 óra sincs, már szorongok. De örülök, hogy minden oké.
2: Így van, a jó szorongás korán reggel kezdődik, gyerekek.
1: Azt gondoltátok, aztán érteni vidám dolgokat, együtt sírunk, együtt nevetünk. Ha ez történik, Julival ezt mondja. Hát nem lehet eljátszani valamit, ha közben komoly dolgok vannak a háttérben, akkor azt kell elmesélni, ami
0: de
1: van a háttérben.
0: Ez most úgy vidám dolog, hogy minden szuper.
1: Igen.
0: Megoldódott.
2: Az igen, az a része, az vidám.
1: Igen, az abszolút.
2: Meg az edukáció is.
0: Meg az edukáció
2: fontos,
0: is.
2: Fontos dolog ez.
1: Igen. Tegnap véletlen száraz kliplit vettem, úgyhogy te nem tudod, mi az a szenvedés.
2: Miért nem nyomogatod meg, mint az öreg asszonyok a spárba, tudod? Csupasz kézzel.
1: Rohagy meg, Bali, meddig árulja majd innyit? Éjfélig Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, lassan tömegelés állhatsz, Balázs. Igen, azért nem lenne egy rossz ötlet. Ja, abszolút, igen. Érzékeny, de fontos témát érintettetek, a férfi társadalom háttérbe kényszerült ezen a téren, akár akarta, akár nem, sok idős munka lesz azzal, hogy levetkőzik a férfi, nem lehet gyenge, beteg dolgot, sajnos személyes érintettség is van, amikor a volt feleségem azt mondta, nem akarok egy nyomorékkal együtt élni, pedig csak a lábam fájt. Aha, tehát itt látod, hogy jönnek azért itten dicsérő SMS-ek, így van. Igen.
0: Majd megadom a Revolutomat, jó?
1: Revolutodat? Mit kell utalnom?
0: 50K-t.
1: Tényleg? Igen. Oda is? Mire utalok én 50K-t oda?
0: Argentinára. Hogy Argentina bejutott.
1: Hova?
0: A döntőbe.
1: Veled fogadtam abban?
0: Igen.
1: Fültanúk vannak, azért van. Erős víziókkal jössz a fejedbe. Tehát van valaki, aki akkor nagyobb volt dolgokat halóz be, mint én, az te vagy. Tehát azért kérem a tanúkat, a hanganyagot és a bizonyítékot, hogy valóban megtörtént, mert a múltkor is megvádoltál valami olyan fogadással, ami nem is volt fogadás. Felmerült valami, amit te készényként kezeltél. Hanganyagot, bizonyítékot és tárgyi peres eljárás.
0: Van 50 ezer forintban, 50 ezer játékpénzben fogadtunk, hogy az argentinok bejutnak.
2: Kivel játszottak? Hát arra sem emlékszem.
1: Hát azért ez volt nem győzött meg, de inkább mondasz, adjak 50 rugót, odaadom, aztán közd, de hogy ez így még most így nem győzött meg.
0: Ki imádkoz valakiből pénzt?
1: Nem azért, mert hallgatók mindig szoktak írni, hogy itt van Juli, azonnal virisd a lóvét.
0: De akkor ugye Eszter jött utána két napig, tehát azért nem tudtam ide.
1: De most itt vagy, és egy darab SMS nem jött, hogy Bali tartozol a Julinak 50-nel.
0: Na majd mindjárt, figyeld meg.
1: Rám azonnal rám csapnak, nem hagyják, hogy tartozzak. Az élő lelki ismertük.
2: Csak hallgatók olyanokra emlékeznek, ami 10 évvel ezelőtt volt, hogy de kedden azt mondta 10 évvel.
1: Füleink, szemeink, ilyenkor már fél hétig beszokott jönni egy SMS, hogy Bali, tényleg megtörtént, ne légyest, virisd a lóvét. De ha nem jön, most persze jönni fog 100-ver, elmondtam, hogy nem jön, tehát innentől kezdve ez nem ér.
0: Adj nekik egy kis időt, jó, hogy felébredjenek, és mindjárt küldik.
1: Átmész a könyvtárunkba, a Széchenyi könyvtárba, ott ül a könyvtárunk most vezetője, mi? Anna, kikéred a hanganyagot, kikölcsönzöd, és megmutatod. Én azt mondom, hogy akkor úriember leszek, és azonnal utalok. Igen, Julinak 50, nekem 100. Na jó, 100-szal tartozik a köcsök, Bali hazudik.
2: 200-szal.
1: 200-szal, igen.
0: Meg fogom találni, mert megvannak a dátumok, mert már aznap, amikor bejutott Argentina, már akkor jöttek rögtön az SMS-ek, hogy akkor Bali, meg vagy.
1: Igen, jó. Én igen. Adom, tehát hogyha tényleg megtörtént, én megtörtént. Nem hátráló kifogadásra, azóta már több mindent elbuktam, meg kívánságműsort kell vezetnem, és alapítványnak kell utalnom, szóval itt aztán...
2: Nem jöttél ki jó ebből a foci VB-ből?
1: Nem igazán.
2: Így összességében, ha az egészet nézzük.
1: Nem igazán.
0: Megvan már a napja, a kívánságműsor napja?
1: Kívánságműsor napja nincs, még le kell egyeztetni ottan a másik oldalon.
2: Mit lehet, mit nem, meg kell kérdezni a főnök úrtól?
1: Programosztálya jele, igen, mondjanak egy rendhagyó kívánságműsorra, és ezt megbeszéljük velük, akkor kitűzzük a napot. Nem fogom ellinkelni, megcsinálom, tehát nincs kimászás, ugye szeptember 10-ig adtunk magunknak időt.
0: Igen.
1: Most nem sokára mi Szabira megyünk, aztán forgatok, meg vannak dolgok, ugye jönnek az oti projektek is, közeledik a sziget, meg minden, de nem hátrálunk ki belőle. Fogadás az fogadás. Ezt kell csinálni. Így maradok egy nap 10 után, és 2-ig. Veretem a két

0: Rapperit, meg a Dua Lipát.
1: Hát a jó finom zenéket.
0: Jó kis izé, aztán vagy Abrakadabrát, meg még egy-két Iperit, nagyjából ennyire leszünk változatosak.
2: De lehet üzenetet is küldeni? Általad?
0: Köszöntést. Persze. Hát ez így van. Helyes. Tehát, hogy köszöntést, üzeneteket, dalkérés, minden lehet.
2: Egyszer majd szeretném látni Atisnak a titkos mappáját, amiben ezeket a gyöngyszemeket szedi össze, mert gyűjti őket, biztos vagyok benne.
0: Már a betelefonálókat?
2: Igen. Mikkel állnak elő, meg mit kérnek.
0: Itt lesz majd ő is, amikor beülök. Tehát, hogy
1: végig... A muszáj lesz, mert egyébként nem indul el az adás.
0: Itt lesz majd, itt rakosgatjál a kis kívánságokat, aztán adásba szerkesztjük őket. Úgyhogy, ja, ez a helyzet. Jól van, 32-ig tudunk menni a héten, ennyi időnk van, gyerekek. Akkor vágjunk bele, jó? Hírek, reklám, muzsika, minden, ami kell, és aztán elkezdjük ezt a kedreggelt itt szépen lassan, komótosan. Jó, fél hét múlt 2 perccel így jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Csütörtökön tartják a pontot, partit, tovább szárnyal a használt autópiac, 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében, aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is szerveznek pontváró bulikat. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos partit, idén viszont az ELTE Lágymányosi kampusza ad helyett a pontot partinak. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma, 140 ezeren szeretnének tovább tanulni. Tovább szárnyal a használt autópiac, az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ez csaknem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. Szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Linc Meyer Szilvia adóhatósági szóvivő beszélt.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak, Andy Burnhamet Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormányalakítással 3. Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform írja, hogy a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és 22-es kilométernél tart még a burkolat felújítás. Mindkét oldalon sávszűkítésre kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggel. Itt reggelt vagyunk. Hello, bello. A megérkezett, nézzél rá, légy szíves.
2: Na, itt van.
3: Mi van itt?
2: Úgy szeretem,
3: ja, nem tudtam,
1: nem,
3: hogy...
1: Ő nem a világ.
3: Bocs, nem tudtam, hogy hozzám beszélsz. Nem. Igen, megérkezett.
2: Egyébként is terhelt,
1: ezt beszélnék egy rádió műsorban, amikor van két műsorvezető társamhoz, anyámhoz. Hát azt mondtam, hogy nézzél rá a telefonodra, hogy ja, megjött-e az utalás.
3: Nem, még nem.
2: Az nem lehet. Már
3: kinek küldted?
1: Revoluton azonnal megjelenik.
3: Hát nem ért meg még. Legalábbis még nem jött róla értesítés.
1: Ezt nem is értem.
3: Kinek küldted?
2: Várjál, neked elmen, nem csak beírtad?
3: Most jött meg!
2: Ott van!
3: Most, ebben a pillanatban.
1: Most meg. Hát ott
3: igen.
1: Van.
3: Jó. Nem, csak tudod, szokott küldeni egy ilyen jelzést, hogy...
2: Mi a sorsa, nem vált 50 ezer forintnak,
3: Júli? Úristen,
2: de álmodjunk most nagyot, 50 ezer, ugye nem várt plusz bevétel, amire eddig nem számítottál, ugye el tudod szórni valami olyan dologra, ami szépet, jót hoz az életedbe, én úgy szeretem az ilyet. Mi lesz belőle?
3: Elviszem a gyerekeket állatkertbe.
1: Na, haj, nagyon jó.
2: 20 évesek a gyerekeid. Ezt nem láttam az egyébként napok óta.
1: Igen, ritka mámi.
2: Figyelj! Tegnap azért soma, mert ugye motort kellett szerelni, és ilyen új indexeket kellett rátenni, nyilván a gyári nem jó. Na mindegy, mi bele se akarok menni, tehát amikor hosszasan értek ezzel a gyerekeddel, hogy de hidd el kicsim, hogy nem kell rárakni olyat, ami nem fog átmenni a vizsgán, mert ugye tudod, ezeknek vannak ilyen papírjai, hogy alkalmas-e arra, vagy nem, nyilván neten rendel, tehát nincs ilyen, és akkor, és egy így óráig győzködöd, azt mondod, figyelj, legalább lesz egy jó apa-fia programunk, gyere, csináljuk.
1: Persze, igen.
2: És ahogy kész, gyerek, zsúgy, mondom, megyek én is vele.
1: És már sehol nincs.
2: Sehol, hello.
1: Hát figyelj, ebbe a korban van.
2: Örülök neki, tudod, mindig elmondom, hogy szerintem ez jelenti azt, hogy jót csináltad a dolgodat, hogy 15-16-17 évesen önállóan tud egy csomó
1: igen
2: mindent megcsinálni. Kész.
1: Jó a program apával, anyával nyáron, de már jó program sokszor egy haver, ha lejön, vagy ha elmegy sportolni, vagy motorozik, vagy barátnő, vagy igen, ez, de ez jó, igen.
2: Nekünk.
1: De ez jutott, de hogy valahol ez a természetes, értem én már azt is, hogy nem én vagyok a Berinek a legszórakoztatóbb. Nehéz elfogadni, hogy már nem a közös foci a legfontosabb, mint 5 éve, nyomjuk még egy rövidet napközben Balatonon, de nem az van már, hogy...
2: Vergődünk.
1: Engem 8 kofő, hogy hol vagy, gyere focizni, mint 5 éve, apa, mikor jössz vízbe. Hát ez...
3: Pecázott kéne.
1: Ez ide megy, oda megy, éli az életét, lent van. Nem volt egy barátja 4 napig, 3 napig, ott voltak, kimentek hajnalba, pecáztak, rájuk néztünk. Jól vagytok, jó van, egyetek, igyatok, de nagyobb élmény egy baráttal, de nekem is nagyobb
3: persze
1: élmény volt, nem? Hát, most...
3: Ott, ugyan már,
2: és ha mindig ezt, ha gondolj vissza 16 éves korodra.
1: Szeretted, ott voltak, adták a hátteret, meg a biztonságot, de haverra kiülni a stégre, kinnaludni, dumálni, röhögni, hát ez a világ rendje, tök jó.
3: De 16 évesen volt még egyébként bármiféle olyan kapcsolódási pont, amit még úgy szívesen csináltál volna.
1: Önállóbbak, másabbak voltunk.
2: Hát ugye,
1: de...
2: azért a mi kapcsolatunk az apáinkkal az alapborulás volt, mint, szerintem, mint most a gyerekeinkkel, de hogy a felnőtté válásban ugyanaz a programpont megvan mindenki életében, bármekkora is a kötődés, meg a közös élmény apáddal, amikor azt mondod, hogy sokkal izgalmasabb dolgok történt. Szeretem az öreget, tök jó vele. Oké, de itt vannak a haverok. Úristen, micsoda.
1: Hát persze.
2: Hát már egy csomó minden más.
1: Sajok, haverok, hát gimibe már, hát a gimis nyarak azok már arról szóltak, hogy ott már akkor találkozol a többi gimissel, no 17-18 éves érettségi előtt, hát az már
3: mennyi az már az volt. Anyám, és milyen jó, hogy nem
1: persze tudta. Igen.
3: De egyébként a Somcinak van ilyen motoros haverja?
2: Persze. Bandáznak. Van biciklis brigád, ugye, mert az is fontos kitétel, van végbordos brigád, az most szétesett, mert bezárt a végbord. Sajnos bezárt a végbordpálya, ugye a kevés víz miatt, de vannak persze több ilyen kis csoportban van benne a gyerek.
3: Menő. Apropó motor, ez mikor?
2: Ez mi kérdezte a Júli?
3: Nem, tudom, hogy mi, de hogy ez...
1: A közös ajcsitok? Mikor igen megy le? Uh-huh. Hát amikor megszervezem a szállítást, de már megszerveztem, csak nem tudom, még nem érem jönnek érte, már megvan a szállító. Jöjj le Balatonra, mert a gyerek rollerét nyúlomra mindig, amikor nincs kedvem a nagy motorral menni, viszont tekerni nem akarok, de rollereznék, de az lemerült, de mindegy, sokszor nyúlom az ő rollerét, úgyhogy nekem az pont jó lesz, az egy ilyen gyűjtőhely, úgyhogy leszállítom majd. Juli szeretnék átgurulni vele a kis kedvenc kávézomba egyszer.
2: Egy ilyen Billy Roham sisakot keres hozzá.
3: De a dinnyét ezt tökéletesen fel lehet gumipókozni.
1: Egy gumipók kell átujjára.
3: Ha felekére, nagyon jól fogsz kinézni.
2: Juli kipróbálta rájut, mondtam neki, hogy azonnal szállj le, mert te vagy az a nő, aki alatt beindul, és le fogsz ugratni a negyedikről.
1: Átmész a korláton, és
2: Juli!
1: Leszakadol, igen. Igen. Volt egy srác, olyan aranyos volt, itt várt a ház előtt, gyerekek, azt mondjuk el, Ferit is meglepte, engem is, Mosonmagyaróváról jött, és nagyon kedves, nagyon normális, ott ajándékot hozott, mindenféle, legalábbis nekem ilyen ott is relikviát, kulacsot, földíszítve minden.
3: Még pénteken?
1: Most itt állt a ház előtt, de hogy egy ilyen végtelenül kedves, mi azért nem nagyon szeretjük, ha valaki így idejön, azért ezt mindig elmondjuk. De hogy egy ilyen nem tolakodó, nagyon normális rác jött és állt és adott egy csomó minden apróságot. Visszajándékozta
3: a mörcsöket, amiket megvásároltam.
1: Visszahozta, hogy vidd a mörcseidet, Bali.
2: És hát hozott fel egy csomó kaját nekünk egyébként, valami sütemény van. Aha. Házi lekvárokat hozott meg.
4: Kuglófot sütött a felesége, jó reggelt.
1: Nagyon
4: Istvánnak
1: volt.
4: Hívják, írt rám az Instán egyébként, nagyon hogy jön majd volt. És hogy megvárnak téged. Nagyon cuki volt.
1: Már láttam, hogy fordultam át, már láttam, hogy ott áll egy csávoszatyorna, nem mondom, még egy bolond. De...
2: De tényleg
1: nagyon köszi, nagyon aranyos volt. Kedves volt, ettől ne kapjon most mindenki erőt, hogy ide jöjjön és elhozza a kedvenc megybefőtjét.
4: Hiszen nem mindenki kedves és aranyos.
1: Igen. És én sem vagyok mindig kedves és aranyos. Igen. De nagyon-nagyon-nagyon helyes srác volt, dumált egy kicsit, hogy honnan jött, meg miért, meg hogy. Végtelenül szimpatikus volt.
3: De csak lehúztad az ablakot és lassítottál, ugye nem álltál meg?
1: Nem, mondtam, dobbe gyorsan, dobbe szia, onnan jött, oké, köszi, elő,
4: menjél. Hello, nyílik a sorompó, bocsika.
1: Nyílik a sorompó, nem állok, hogy mérnek, meghallgatnám a sztoridot, nem érdekel. Na jó, van szemot, cső. Nem, megálltam, persze, láttam, egy kis szatyorra várt.
4: Hajnali háromkor már úton volt.
1: Az elképesztő, de hogy egy ilyen... Az a szeretet, tudod, amikor úgy érzed, de nem igen. akar zavarni, de odaadja, de már itt se vagyok, és csak ezért jöttem, és hogy tök jó, hogy vagytok, meg köszi, de hogy bocs, hogy zavartam. Jó arányérzékel csinálták.
4: Egyébként nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó fej. Szimpi volt. Szólt előre egyébként, hogy ő jön, tehát írt, hogy nagyon kedves srác tényleg.
1: Igen, aranyos volt. Na Tamás, jó reggel, csáó, mi a helyzet?
5: Jó reggel, sziasztok, minden oké.
1: Mi a helyzet? Honnan hívnál minket?
5: Szlovéniából jelenleg, Szlovéniában tartózkodok.
1: Szlovénia, mit csinálsz szerintem. Ott, igen, mit csinálsz ott?
5: Kamionsofőr vagyok, Olaszországba tartok.
1: Tök értelmes a hangod.
2: Nem úgy. Érted, de nem ott kizáró. Csak
1: mi a szívemen a szádon.
4: Szeretgessek meg ma, kamionosok.
1: Nem úgy értem, de hogy a hangod alapján, az, hogy ahogy intonálsz meg, amilyen szókincsed van, vagy azt érzem, hogy nem feltétlen. Mindig így beszélnek a sofőrök. Hogy keveredtél sofőrködni, vagy hogy lett ez?
5: Hát ez úgy, hogy ezt szerettem volna már régóta. Aha. Furgonnal kezdtem, aztán kinőttem, és akkor sikerült megszereznem a kamionos jogosítványt, és most már lassan egy éve űzöm az ipart.
1: Egy éve csapatod, és most Szlovéniában vagy. Mit viszel, azt tudod ilyenkor, hogy mi a szállítmány?
5: Persze, nem lesz tárút hordok billencses szerelvényen, és búzát viszek most Olaszországra.
1: Jó kis búza.
2: Aha. És vissza üresbe jössz ilyenkor?
5: Nem, ilyenkor hozunk vissza műtrát, vagy szóját, mikor mit
2: várja,
5: van,
2: ugyan,
5: hogy sót.
2: Ugyanabban hozott, tehát kiviszed a búzát, aztán beöntik a műtrágyát, akkor megint búzát.
5: Takarítjuk.
2: Azért van egy jó, egy van egy mosatás a kettő között.
5: Így van takarítás, van takarítás.
2: Milyen, mennyi most egy ilyen kamionos jogsi? Mert nálunk ugye a gyerek csinálja a jogosítványt, B kategóriát, már nem akarom összeszámolni, hogy hol tartunk.
1: Ötöcske, kilóban.
5: Ez iskolától is függő, meg régiótól, de így összességében szerintem 1 millió és 1,5 millió között aha. lehet.
1: Hát ja. A sima B az nagyjából nem vagy nagyon hülye, meg nem buksz meg 100-500 000. Legalábbis az utolsó értesülés, ami nagyjából itt vagyunk. Beninek lesz majd valamikor aktuális, nyilván nem most, de hogy én nézegettem csak egy kíváncsiságból, és ilyen 500 000 forint gyerekek, és sima B és jogsi. Amikor én csináltam, 17 000 forintot. És írunk 1996-ot. Akkor 18 000-ből meg volt. Kivel játszál, Tamás? Kit választottál?
5: Veled, Balázs, veled.
1: Nagyon jó. Miért?
5: Hát, mert nagyon kedvelem a munkásságot, a cég óta követlek, Balázs Show, az mindig is number one volt.
2: És a, érted, a munkásság és a Balázs Show egymás mellett.
1: Igen. Megint egy nagyot léptem hátra, hogy ne legyek köztársasági elnök. Pedig ma már lehet, hogy majdnem megszólalt a telefonom. Ezt most miért kellett felemlegetni?
5: Pedig Polgár Judit visszalépett.
1: Hát ezért mondtam, hogy este 8 a határidő.
2: Igen, amikor munkásságot említettek, miért nem azt mondjátok, hogy mert a múltkor is megmentettetek egy családot.
1: Igen.
2: Mert gyűjtöttetek annak a szegény beteg gyereknek, és mennyire érzem, hogy...
1: Igen.
3: Meg a spiri előadásait.
5: Valami jó. Annyi minden jót csináltatok, hogy nem tudnám összefoglalni így sorba, tehát így a munkásság.
1: Jössz, hát azt meséltem tegnap, hogy felköszöntött a Blik, tudod, nagyon kedves, a hosszú ideje műsorvezető, nagyon népszerű. Műsorvezetőnk 49 éves lett, ezért összeszedtük, hogy kinek szólt be a születésnapjára. És milyen NMH büntetés kapcsolatban, és ele voltam írva, hogy öregeken röhögök, betegeken röhögök, nem tudom, holott közben nem, ezek az NMH büntetések nem erről szólnak, de leírsz egy idős jogát, azért megbüntettek, és aztán jön a határozat, hogy mert te kihúnyoltátok az időseket. Közben Júlia elmondta, hogy elment egy ide 80 pluszos vaginatornára valahova. Érted? És elmesélted, hogy öregekkel jogáztál együtt. És na mindegy, ebből lettem én így, hogy mindenkinek beszólok. De hát mindegy is.
3: Ugye egyik kezükkel adnak, ez a másikkal elvesztek.
1: Adnak is,
2: csak igen.
1: És szóljál majd adnak valamikor.
3: Megemlékeztek arról, hogy születésnapod volt.
1: Hát azt köszönöm.
3: Legyen ennyi elég.
1: Igen, az nagyon.
3: Másnak még ez se jár.
1: Az nagyon jó. Jól van, Tamás, játszunk egyet, menjünk.
5: Jó, rendben, próbáljuk meg.
1: Oké, Feri.
2: Mondom, várok, tessék.
1: Na, Tamás, itt vagyok.
5: Oké, és én is.
1: Nagyon helyes. Köszi. Mi a helyzet, Tamás? Hogy vagy?
5: Jól, köszönöm. És te?
1: Hát ez egy jó játék lesz így. Jól vagyok. Akarsz kérdezni valamit, Tamás?
5: Hát igazából...
1: Na, kérdezz
5: lehet,
1: valamit. Csak illene valamit így.
5: Ma már lesz dinnye?
1: Kérdés nélkül kihúzni. Szerintem lesz. Korábban lesz. Kell mennem, és akkor nyitva lesz. Szereted? Szoktál menni?
5: Hogyne, nagyon szeretem. De idén még eltolódott a vásárlás.
1: Aha, ja. Hát de lassan vége a szezonnak. Mire vársz?
5: Hát... arra, hogy mindjárt.
2: Gyerekek, térdik a szarba, mint ketten.
1: Mi most ketten tudod, hogy az évjátékát játsszuk.
5: Az biztos.
2: Gyerekek,
1: hát ez
2: csillagos ötös.
1: De ne legyünk büszkék.
5: Hát jó, voltak már ügyesebbek is, voltak pancserebbek is. Kettő
1: igen,
5: között
1: főraktak minket a fekete pályára, ránkadtak egy lécet és meglöktek hátulról. Mi meg ketten egymásra nézve. Segítség, nyújtás.
5: Be kell vallanom, mondjuk biztos, hogy lesz erre egy két SMS, hogy nem sikerült félreállnom. Tehát
3: persze.
1: Törődjél vele.
5: Több
1: is vezet, Bohácsán. Nem ezen ment el, hogy közbe vezetned kellett. Ha félreállsz, se lett volna sokkal erősebb, azért ez hidd el. Vaklőtt világtalan.
5: Nem esik most ez rosszul, de hogy is.
1: Igen. Két katona a háborúban, akik nem lőnek egymást. Körülbelül tényleg ez volt, igen. Kaszparov nem gondolkodott ennyit az utolsó lépés előtt. Jó nyomorult játék volt. Én szeretem ezt, megírják azonnal. Leszedik róluk a keresztet. Igen. Ilyen ez a pop szakma, Bali. Micsoda adok kapott.
3: Óriás volt.
2: Ez kemény volt,
1: gyerekek. Szekunder Jézusom, írja valaki. Jól van, figyelj, Tomi, nincs plusz ajándék, csak egy ajándékcsomag, úgyhogy akkor csókoltatunk, jó?
5: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Vigyázzál magadra, köszi, hogy beszéltünk, ciao.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
2: Na, és akkor látod, ő elmondtad, hogy milyen értelmes
1: hallgatók. Igen, egyébként szimpi volt.
2: Jó
1: van,
2: nagyon
1: aranyos. Igen.
3: Olyan volt, mint ez egy nagyon benyomott nász éjszakás moszatolás.
1: Igen.
2: Csináljuk
3: valamit.
2: Igen, essünk túl rajta, legyen olyan, mint van.
3: Igen, valami történik.
1: Valami volt, de hát én se pörögtem azért nagyon túl, úgyhogy... Úgyhogy ez van.
2: Érek, mint Fási Ádám Rónai Egó műsorában.
1: De ez a te számlád. De nem. De ez a te céged, az nem az én céged. Itt van a nevet. Nekem biztos nem. De itt van rajta az átutalás. Hát ez
2: hát ki van ebbe a cégbe?
1: De az, hogy jutottál hozzá? Hát közérdekű adat. Hát, de ki van ebbe a cég? Én meg nem. De ezt nektek utána. Nekünk biztos nem.
3: De hát a feleséged volt a gyártásvezető. Mentsék meg a családomat.
1: Igen, minden idők legjobb riportja, ugye az, utalá, az 500 milliós, meg 100 milliós utalások, meg Zsülikének a dokumentumfilm Fási, meg beme, házhoz ment a pofonért.
3: De miért
1: bement
3: megy be?
1: Ez a szerencsétlen, bement a Rónaihoz, tessék?
3: Miért megy be?
1: Egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, szerintem minden indul.
3: Mi a túrónak kell ilyenkor már mosakodni? Tehát azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem fogadom el a meghívást. Ennyi.
1: Igen, gondolja, vagy visszautalom, vagy nem megyek be, de bemegyek, és azt nem! De itt van, hát átutal. Ne! Az nem az én cégem, de ez a te céged, benne vagytok, lekértük az adatokat, közérdekű adat.
2: Itt az utalás.
1: Itt az utalás.
2: Meg honnan van meg?
1: Az honnan van meg?
2: Közérdekű, le lehet kérni igen. Bárhonnan.
1: De ti elvégeztétek a munkát. Mi nem végeztünk munkát. Akkor mire utaltak? Hát, illetve végeztünk munkát, de az nem az én cégem. Ki? Hát a Zsüliké. Neki utaltak 100 milliót. Mire? Hát a, hol a film?
3: Nem készült, hát az nem készült el a film.
1: Hát, jó, hát neked is volt már olyan munkád, amit kifizettek, de...
2: Nem
1: figyelj. Milyen tanár lennék iskolában, vagy tanítanék gyerekeket, minden interjút, riportot, mindent készítem, az első lenne, amit betennék. Tehát, hogy ezt, na nézzétek meg. És akkor beszélgessünk erről, ki mit látott ebben az interjúban. Hogy érzitek ezt a 10 percet, amit történt?
3: Tényleg nem tudom, mire készült.
1: Óriási volt. Óriási volt, igen. Tehát az ego meg úgy át ebbe fürdik, mert nyilván ez érted, galambal sakkozol. Tehát, hogy... na, olyan nagyon azért nem nehéz ezeket a félkegyelműeket megszorongatni. Tehát, hogy... Itt van rajta a neve. Az enyém biztos nem. De ez a te cél. Az enyém. Nekem is cél. De van.
2: Ja, tényleg.
1: Ja, tényleg van. Hát ez óriási volt.
3: Milyen óriási boldog és elégedett mosolyal ülsz oda, amikor ott van előtted minden papír. Hát, és tudod, hogy egy, lesz egy pont, amikor csak egyszerűen felemeled, és azt mondja, na de hát itt van.
1: Igen.
3: És ott már nincs mit magyarázni. Ha
1: óriási. Óriási volt, így van. Na jó van. Gyerekek, megyünk, mert lejárt az időnk. 2 perc van 7 óra. Remek muzsikák, hírek, reklám, s minden más. Aztán itt vagyunk már is. Jól jövünk rögtön.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: Tiumex.
1: Figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csakit a mai slágerben!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csogliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a pos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Nem fogadta el az államfői felkérést Polgár Judit, 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, még lehet véleményt mondani az átlagsebességmérésről, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, visszautasította az államfői felkérést Polgár Judit. A saknagymester azt írta, nem érez magában elég erőt ehhez a történelmi felelősséghez. Az alaptörvény módosításával már nem Súlyog Tamás a köztársasági elnök, feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el addig, amíg az új államfőt meg nem választja a parlament. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Lincmeier Szilvia adóhatósági szóvivő beszél.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Adatüzenetek a fogyasztóvédők az idegen nyelvű reklámoknak, a hatóság célkeresztjében most a reklámok és az üzletek tájékoztatói kerültek. Azt vizsgálják, hogy a hirdetők betartják-e a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. Tavaly a hirdetések harmadánál találtak hibát, amiért több mint 5 millió forint bírságot szabtak ki. A szabály egyszerű, a reklámoknak magyarul kell megjelenniük, idegen nyelvet csak fordítással együtt szabad használni. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak. Andy Burnhamet Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormányalakítással 3. Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munka miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió E!
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, helló, drága hallgatók!
1: Először csapassad a gyereki!
0: Adjad neki, csapass neki!
2: Mi volt ez?
0: Tessék?
2: Mi volt ez?
0: Ez egy kiváló muzsika volt.
3: Igen. Egy SMS-t idéznék. Miért?
0: Miért?
2: Mi a szekta neve is, hol lehet belépni?
0: Igen. Hány kecskének kellett ezért a zenért meghallja?
3: Beérek a munkahelyemre, rituális öngyilkosságot követek el.
0: Igen.
3: De sokan imádták egyébként.
0: Szeretik.
3: Várható? Erre felé tennál Loti művész úr? Vagy mi van?
0: Nagyon ha játszanék van. Valamikor ilyen zenét is, sőt. Tehát, hogy az abszolút, ezeket szeretem. Ezeket
3: vélek, a... hogy abban a közegben nem mennél akkor át.
0: Tessék?
3: Abban a közegben nem mennél
0: akkor át. Nem, az egy nagyon más történet ott, igen. De jó kis muzsika volt, ja. Azt hittem, elindult a Spotify lista, ugye. Igen, valaki, igen. Azt nézem, hogy van-e közlekedés, de nincs, nyugalom, békesség, gyerekek.
2: Imádom ezt a templomi technót.
0: Templomi technó. Jó.
2: Ilyen fele-fele arányban, én ezt nagyon adnám egy Loti koncertem.
0: Hogy ilyen...
2: Amikor úgy szépen átsúszunk egy ilyen vonalra.
0: Egy ilyen...
2: Tudod, hogy mindenki az elején egy kicsit néz, aztán
0: egy
2: nagyon
0: ráfordul. Egy ilyen blokkra, mi? Aha, igen, köszönöm. Egy ilyen blokkra, hogy belecsúsznánk.
3: Hát, hogy lemennek a szokásosak, ugye, amik szoktak a DJ Otin, és egyszer csak azt mondaná a felénél, hogy akkor hölgyeim és uraim, tessék!
0: Igen. És lenne egy ilyen rész. Ja. Igen.
2: De már jönnek, hogy hiányzik Lady Gaga.
0: Igen.
3: Nem hiányzik, az van abból elég, hidd el.
0: Igen. Szújozol, itt mikor hívjátok? Kérdezi egy hallgató. Gyerekek, hétvégén van, akkor ezek szerint a magyar futam.
3: Úgy van.
0: Hogy ez még érdekel embereket. Ez számomra... Tényleg, komolyan, nem tökre tisztelek benneteket ezért, hogy tudjátok nézni ezt a dögunalmas sportot, amit úgy hívnak, hogy Forma 1, de hogy abszolút hívjuk, mert hogy mi vagyunk értetek, és nem ti értünk már, mint hogy kölcsönös a dolog, teljesen hülyék vagyunk, de Zolit egy magyar futam előtt fel kell hívni. Úgyhogy holnap után valamikor rácsörenünk, hátradőlünk, kitöltünk egy mohitót, és elszürcsölgetjük, amíg Zoli 25 percben összefoglalja zanzásítva a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull csetepatéját. Remélem, jól mondom a csapatokat.
2: Zoli vesz egy mély levegőt.
0: Zoli 7:58-kor beszívja, 8 óra 6-kor adásba és tesszük, pont. És 8 óra 28-kor kifújja a levegőt. Úgyhogy lesz Zoli, természetesen tervezünk vele. A héten valamikor megszólaltatjuk. Úgyhogy foglalkozunk. Na de ha már autók, meg ha már itten mindenféle dolog, mit szóltok ezekhez a közlekedési szigorításokhoz? Autóelkobzás.
3: Nagyon helyes.
0: Átlagsebességmérés. Szól a húrok a nyakam körül. Muszáj, hogy ma megválasszanak idéglenes köztársasági elnöknek, mert az lesz a következő, ez nem történik meg, akkor el fogják venni az autómat, bár nem nincsen soha, egyáltalán nincs a gyorshajtásom. Tehát lekopogom. Nem
2: vagy
0: tudom,
2: nem
0: hogy,
2: kaptad meg.
0: Nem tudom, hogy mikor kaptam utoljára. Igen, de tényleg. De hogy itt aztán végleges autóelkobzás, olvastátok?
2: Kell neked egy kék villogó.
0: Ja, de miért? Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át. Ez teljes,
3: pedig van ilyen.
0: Teljes felfoghatatlan. De hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na. Vitézi úr azért, na.
2: Mennyivel kell fölé menni?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
3: Na várjál, és ez nagyon európai. Azt írja, hogy nincs autóelkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kocsitokat.
0: Nem. Azt is azt mondják, hogy elveszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
2: Ez,
0: nem, az előző év. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk. Körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja. Ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
3: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebben eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektus szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő X kilométeren, mérik a dolgot, és figyelj, eszedbe nem jut.
0: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, mentél. Hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
3: Igen, igen. Csak azért ezt mindig kiszámolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
0: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, mintha megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
3: Így van.
0: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
3: Így van, a cseheknél is, és ugye hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta, tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket. Érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
0: Igen, csak itt az van, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre?
2: Uh-huh, nem.
0: Természetesen nem. Nem.
2: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek az elkobzott
0: azért autókat? Az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, az ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
3: Igen, mert kérni egy újat a szponzort.
0: Vagy azt azért szólom kell épülnök, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
2: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
0: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
3: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
0: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
3: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
0: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, mert letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-a mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésére?
3: Szerintem tök jó.
2: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
0: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
3: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
0: Ül egy SQ-es Audi-bért, és 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
3: Egy milliárdos ház, ugye? És akkor egyébként pedig 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgád, de hát a nevén sincs semmi.
0: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
2: Fizessen többet.
3: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
0: Tehát a kocsi alapján.
3: A kocsi alapján 70 milliós, brabus, az mérjük meg 10-szer.
2: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
0: Aha, igazából tehát hogyha a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
3: akkor kevesebb.
0: Akkor aha, én nem kell egy Suzuki-t.
2: Szerintem az lenne
0: meg a használt autót.
2: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
0: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlag sebességmérés? Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissant-nal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlag sebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornet, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlag sebességmérés. Nagy kiszúrás.
2: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán utána megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
0: akkor mindenhol betartod.
2: Akkor mindent hol betartod, nem?
0: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van. Azóta egy kicsit én is azért próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városban, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért...
3: Igen, az már bünti.
0: És az már komoly bünti.
2: Na most az autó elkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez...
0: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
2: Hát az
0: én autómat váltsd ki majd sokszor.
2: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkora volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
0: Nem, vegyék el.
2: De vegyék el.
0: Hát vegyék el, mert nagyobb

0: országot, működik, hogy 50-ne, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott, nem tudom, Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
1: Azt nem lehet,
0: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
2: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal léped túl 50 km/h, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem, gyereke.
0: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsi.
2: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
1: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
2: De azért meg az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
1: Tehát, nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
2: Ja, tehát azonnali autóelkobzás. Persze, ott a szem előtt tegyék présbe az
1: statáriális.
2: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kilépsz. Ezt mondtam, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismeréssel nem fognak, csak a megengedett sebességgel menni. Na, ez is egy érdekes kérdés, hogy
0: simán megvan rá a technológia.
2: A technológia meg lesz rá. Igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
0: De legalább adják
2: el. Nem már.
0: Ne hülyéskedjetek már azért.
1: Nem hiszem.
0: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
2: De akkor egyetértünk a szigorítással? Tehát akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
1: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem
2: akar. Azon ne változtassunk,
1: az zéró. Nem, hogy egy csomó.
2: Hát az nulla.
0: Az hova változtatod?
1: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciát.
2: Nincsen.
0: Ebben az országban.
2: Fel sem merül.
0: Ebben az országban, hát azt mondod, Juli, hogy egy sört megihatsz, hát én bírok én négyet.
1: Akkor a kettő is beleszél.
2: Sem, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, hogy igen, megbízom benned, megijadsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
0: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt a zászlót? Nem csak... Hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
2: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahova letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak, kikötőkre leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beese, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
0: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
2: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5

0: asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgyis tudom, hogy beesek.
1: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
0: Nem hittem el, amikor ezt láttam, hogy így ülnek, és így használják a folyót, és elképesztő, és senki nem esik be, és berúgnak, de nem esnek be.
2: De figyelj, hogyha most beesik a Dunamedrében, most már akkor lassan koppan a folyó.
0: Ja, ez is igaz egyébként, hogy porzik.
2: Kisétál.
0: Igen.
2: Ott tartunk.
0: Jó, nézzétek meg ezt a konzultációt, és egyébként tényleg töltsétek ki, tehát ha már van erre beleszólásunk, akkor ehhez az új kereszt tervezethez, meg az új szabályokhoz egyébként tök jó, ha mi is beleszólunk, nem? Tehát, hogy szerintem ez egy jó dolog, az ember szánál 10 percet, megnézi, hogy hol lesz kitölteni, aztán, ha majd valami alakul, akkor kicsit azt tudod mondani, hogy beleszóltál, kinyilvánítottad a véleményed, én ezeket bírom. Tehát ez tök jó, kérdezik csak meg az embereket.
2: Hányszor küldted vissza a nemzeti konzultációt? Amikor kikérték a véleményed? Hányszor? Akkor értél ezzel a jogoddal?
0: Igen, akkor nem volt nagy a pofád. Meg... Most nagy a pofád, rohadt lipsi. Na jövünk mindjárt. 8:03 itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több embert is a vízimentők húztak ki a Balatonból, kifutnak az időből az esen is gyerekek szülei. Kislányt találtak a Heimpál kórház babamentő inkubátorában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz hétvégéig volt a balatoni vízimentőknek, 6 embert mentettek ki a tóból, a parton pedig több mint 500 sérültet láttak el. Szántódon egy idős férfit a vízből kimentve a mentőkkel közösen élesztettek újra. Elsodródott matracok, vitorlások és órákra eltűnt szupozó tinédzserek miatt is riasztották a szakszolgálatot. Szerencsére végül senkinek nem esett komolyabb baja. Kifutnak az időből az esen is gyerekek szülei, már csak holnapig lehet jelezni az iskoláknak, hogyha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülő elkésik, a státusz nem kerül be időben a hivatalos nyilvántartásba. Ez azért fontos, mert az államkincstár csak a bejelentett adatok alapján utalhatja az iskolakezdési támogatást. Ma tárgyalja egyébként az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Eszerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, a többi között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek is. A segítség adómentes lesz. Magyar túrázókat ért villámcsapás a bécsi Alpokban. 2 sérültek meg, a villám közvetlenül mellettük csapott le. Egyikük a lökés hullámtól 30 métert zuhant a hegyoldalon, társa a földön fekve hívott segítséget. A vihar miatt helikopter nem tudott értük menni, így 30 hegyi mentő hozta le őket. Mindkét férfit kórházban ápolják. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. A gyerekkórházban 2009 óta működik inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Most nem viszi, hozza a pénzt a Temu, hozzáfogott a cég a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak valamit a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni az embereket. Sokszor 95%-os áresést ígértek, de igazolni azt nem tudták. A visszatérítésről az érintett tettek a napokban kapnak e-mailt. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informírja, hogy a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és 22-es kilométernél tart még a burkolat felújítás. Mindkét oldalon sávszűkítésre kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Hamar ért véget ez a dalocska, kérem szépen.
2: Hát ezek ilyenek, levágják a végit.
1: Igen.
2: Hol vannak már jó 5 perces zenék?
1: Az egyébként tényleg, kettő fél.
2: Ennyi.
1: Kettő úgy szóval. Emőtt Budapest felé elesett az Inácsi felhajtónál, már megy a fékezés. Oszi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, jó érzés volt valami értelmeset kitölteni. Költői kérdése, hogy van az, hogy a biciklin tudja az ember a Crestről, erre szárva meg már fogalma nincs, hogy... Hogy mi az? Megoldódik, hát, tudom, ez a rolleres kérdés meg, így, gyerekek? Megoldódik.
2: Ez, ugye, ezzel is megint az a baj, hogy nem kezdjük el időben, úgy adjuk oda a gyereknek 14 évesen a rollert, hogy fogalma nincs a jobbkezes utcáról, a alapvető elvárás lenne, hogy iskolában tanítsanak ilyet, a alapvető elvárás lenne, hogy a szülő, amikor mentek az autóban, érted, egy órát a városban, és ültök egymás mellett kusba, és a gyerek a telefon nyomkodja, akkor például ez egy remek alkalom arra, hogy elmond, hogy drágám, amikor majd itt mész az elektromos rollereddel, akkor figyeljél arra, hogy ebben az utcában, aki jobbról jön, azt el kell engedni, mert ha elcsap, akkor neki lesz igaza.
1: Igen, hát ezeket meg kell tanulni, hát, meg kell tanítani.
2: Ennyi. Tehát, engem, hogy egy csomó olyan elmaradásaink vannak, gyerekek, évtizedesek, amit ahhoz, hogy amit most számunk ér egy pár hallgató rajtunk, hogy miért már most fasiszták vagyunk, hogy nem vagyunk azok, csak ez egy olyan országot feltételez, ahol erre adnak, tehát nevelik a gyereket például közlekedési kultúrára.
1: Igen.
2: Ennyi.
1: Kreszt tanulnak például.
2: Igen. Iskola jobbtatás keretén belül. Ha meg az iskola nem csinálja, akkor kedves szülő, csináld meg te otthon.
1: Igen. Na, ha már gyerekek, így iskola, meg nevelés, én nem tudom, még az angoloknál van-e suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmára híres OnlyFans-et regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
3: Hoppá. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
1: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-et regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták az iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata az hát nem annyira jó. És nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre.
3: Uh-huh. Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
1: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kivert a balit, és azt mondta, hogy zavarólag találom, hogy gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
2: Ugye attól függ, hogy használja, mert azért azt...
1: Úgy.
3: Hát úgy.
1: Úgy használja, hogy akarja. Mi a baj ezzel?
2: Úgy.
1: Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megenged. Hát tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezen kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
3: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
1: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
3: Hát mert ő is fönn
1: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fönn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en. Egy 12 éves gyerek.
3: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról, vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
1: Az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált, ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, TikTok, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
2: Élje az életét, nyugodtan. Mutassa meg, amilyen van. Tessék.
3: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek, bármit, az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de lábfét is videókat már ne tegyek
2: ki. Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
3: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
2: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
1: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magukat az OnlyFans-re, meg használnak TikTokot, meg Snapchatet, meg Instagramot. Nagy bal élet belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
3: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
1: Én szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
2: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
1: Én is csak kérdezem. Hangjában ez a kafetéria.
3: Van egy tök jó fej matek tanára Beninek.
1: Igen.
3: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
1: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
3: Nő.
2: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó, férfi?
1: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
3: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülő értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
1: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
3: de ez még most is megvan.
1: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülemből, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
2: Változik a világ.
1: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
2: Jó, hát az előbb
1: ki volt a terheltebb generáció?
2: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
1: Azért megnéztem volna. Hát azért csókolom. Azért csak rákukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
3: Kiderül. Mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
1: Osztálypénzből lehet fizetni. Igen.
2: De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
1: igen?
2: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
1: Ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Miközben a tanár 5 pennyért dobálja le még a ruhát, és eltüntet magába egy padlizsát. Tehát, hogy... Érted? Tehát, hogy ez így teljes. Hol itt a baj? Hol a probléma?
2: Szerinte... Elizabeth néni a kis Jamesnek kettes tetszett adni. Utalom a 10 eurót, vegye már még le, vagy 10 fontot.
1: Azt a mexikói kaktuszat most beletetszene, csücseni akartam, boldog lennék, és utalnék még egyetlen, mert utána el kell mennem a felesége, hanem tud elmenni a szülő értekezletre, úgyhogy nagyon szívesen elmennék utána, én csak még előtte beszéljük át. Hát nem tudom, bocsánatot kér. Egyébként ők azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
3: Figyelj,
1: modern kréta.
3: Az egyik hallgató, angoltanár vagyok. Nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már a Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
1: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen, én se tanítok. Mi az, hogy nem lehet egy tanár Tinderen? Hát milyen maradi rossz gondok? Mi van, ha ti miért akkor egyben... vagy egy szajha, vagy egy striti.
2: Hát mondjuk a Tinder, az ugye...
1: Keres magának valakit.
2: Valakit, aha. Mert ugye az alapvetően abba azért
3: lehet,
2: ez egy ilyen
3: abba még lehet komoly kapcsolat.
1: Jó, tehát akkor az OnlyFans és a semmi és az OnlyFans között a Tinder van fél úton. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez igen, de OnlyFans ez ne OnlyFans ez.
2: Nem
1: egy
2: már
1: talán.
2: A Tinder sem, mert ott ugye szexuális kapcsolatot kerestél, vagy legalábbis régen az arra lett kitalálva, hogy ha összemeccseltél a...
1: De miért egy tanár nem szexel?
2: De szexel, de nem vágyai? Egy tanár nem szexel lehet úgy, mint egy bárki más.
3: Itt egy állat.
2: Egy állat.
3: Én a Tindert adom. Az OnlyFans-et azt nem. Nekem fura lenne, hogyha ha a gyerekemnek a jegyéről, meg a továbbtanulásáról kellene egyeztetnem egy olyan pedagógussal, akit előző nap azt láttam, hogy valaki nagyon, vagy valakik nagyon elintéznek.
1: De lehet, hogy csak a lábáról csinál valamit, vagy a hasáról. Tehát, hogy nem mindig durva a pornó van azért az OnlyFans-en.
2: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
1: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
3: Kicsit
1: elszomorodtam, mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar, felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól se, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
2: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
3: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
2: Igen. Na, tessék.
1: Igen.
2: Egyet.
1: Igen. Istenem, de jó nekik, hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
2: Aláírás Pistike.
1: Igen.
3: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán. Hát
2: csak nem a tartalomra, ugye, hanem a...
3: Más mozi futna.
1: Igen. Én, mint a Kölcsey Ferenc Gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezetlen az asszonyért. Sőt, SMK-s is leszek. Igen. Már nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Vagy OnlyFans-en. Hát nekünk más volt azért.
2: Abban az esetben, ha például az OnlyFans se így indult...
1: Nem ennek ide, indult. Igen, ez nem így indult.
2: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos? Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta,
1: igen,
2: tartasz rajta egy
1: előadást. Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
2: Igen, és tehát aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
1: Hamar átalakult,
2: de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják?
3: Le. Azonnal. Nem, közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
2: Hát szerelem az ilyen.
1: Hát az ilyen. Hát,
3: Amerikában.
1: Hát most 8 éves a kisfiú, hát aranyos volt, hát ez elképesztő. Azt sokkal inkább nem értem. Tehát azt tényleg nem értem. Én egy pár tanárnőnek itthon kötelezővé tenném, írta nekünk egy hallgató, igen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. A gyerekek. Nem, eltörölték, nincs már. Az iskola nagy elnézése közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon minden dolgozó, senki nem OnlyFans-ezhet.
3: Nektek volt olyan tanáratok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
1: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy... Én lazában voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
3: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
1: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
3: Tényleg?
1: Hát persze, milyen fáradt, ostoba. Ilyen
2: nincs
1: nehéz dolog ez
2: a gyerekek.
1: Nem a magázódás adja meg. Nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például azt nagyon szeretem. Nálatok magázódás?
3: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
1: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
3: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
1: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
3: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem.
2: De az a magázódástól van, nem attól van, attól van, azért... te tanár vagy, én meg diák.
3: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
1: Igen, szerintem az, abban van egy, hozzá... van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdezi valaki, nem? Tehát az van, annyira bekeményített az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz. Nem mehetsz olni fenszre. Pedig már kicsit az volt, hogy jó az irány, nem? Elindult valami, elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúrták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margit néni tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, fú, nagyon, hát, nagyon,
2: volt azért,
1: nagyon
2: más volt. Volt azért, hogy így is?
1: Volt nekem is ott egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, a gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Nálunk igen. Volt botrányokból, hogy...
1: Összekeveredett?
2: Mm-hmm. Mesélj, Júli, kivel jöttél össze?
3: Én nem, senkivel. De...
1: Diákkal gimibe?
3: Igen.
1: Összejött a tanár.
3: Aha,
1: és,
3: hát akkor ez annyira még nem vitte ki a... tehát, hogy akkor még ebből nem volt akkora botrány, nyilván ma már sokkal-sokkal nagyobb lenne, de hogy ott volt egy tanár, aki az így... és tudod, mennyire más az...
1: Férfi volt, küzdött... és gyerekek lányokra ment?
3: Lányokra,
1: vagy...
3: férfi volt, és lányokra ment.
1: És fiatal lányokra.
3: Aha. Hát osztálytársaimra, igen. Uh-huh. Igen. És össze is jött velük. És tudod, akkor ez valahogy így senkinek nem szúrt szemet.
1: Tehát, ne hogy... csinál, nem is lett belőle ügy.
3: Nem, nem. Évekkel később,
2: hát
3: amikor jöttek ezek a...
1: Más világ volt.
2: 80-as évek.
3: Amikor jöttek ezek a MeToo, akkor esett le a tantusz mindenkinek, hogy baszki, ezt nem lett volna szabad megengedni. És hogy mi az
1: mennyire más világ volt, nem?
3: Igen.
1: Elkapott 3-16 éves, semmilyen ügy nem lett belőle.
2: Max most... igazgatóda szólt, hogy...
1: Igen, de egyébként azt szerintem az szent, tehát azt tartsuk a határokat, tehát az nagyon az nem fér bele, az nem régi világ, vagy új világ, az soha nem fér. 18 éves, az elballag, akarnak, összejönnek, de az nem korrekt. Na jövünk mindjárt egy perc, a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Debrecenbe kéne menni. Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Lángnegyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
14: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
15: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
16: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom Film Premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
17: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
18: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Csütörtökön tartják a pontot partit, tovább szárnyal a használt autópiac, 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében. Aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is szerveznek pontváró bulikat. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos partit. Idén viszont az ELTE Lágymányosi Kampusza ad helyett a pontot partinak. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma, 140 ezeren szeretnének tovább tanulni. Tovább szárnyal a használt autópiac, az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ez csaknem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. Szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Lincmeyer Szilvia adóhatósági szóvivő beszélt.
4: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
3: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak, Andy Burnhamet Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormány alakítással, 3. Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok. Csütörtökön egy hideg fronthoz majd változékonyabb időt, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő 26-28 fokos csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slá.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 8 óra után 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szevasztok.
3: Jó reggelt.
1: Hello, mit látsz?
3: Semmi, legyen neked üres a kamrád.
1: Ja, egy jó kamrád dal után. Ja, itt vagyunk. Ja, hát legalább ezt még keveset hallottuk. Úgyhogy jó kis. És muzsika, ismétlés a tudás anyja.
2: Az, nem?
1: Az jó, ezek.
2: Egyszer megszeretjük.
1: Persze.
2: Sokat hallod, megszereted.
1: Igen. Krény Dávid meg lett, visszatért biztonságban.
2: Hála.
1: Nyugodjon meg mindenki. Megint nem mászta meg azt a hegyet, amit kinézett magának, de nem baj. Nagyon drukkolunk.
3: Most visszatért.
2: Nem.
1: Én az igazat mondom humoros formában.
2: Örül, hogy nem lett baja a Dávidnak.
1: Görbe tükröt tartok valóságos tények előtt. Igen. Ezt csinálom. Amit majd a Blik megír, hogy beszólt.
3: Nem.
1: A beszólás az valami érdemtelen bántás a másiknak. Én csak azt mondtam, hogy megint nem mászott föl.
3: Ugye ez valami...
1: De én se tudnék,
3: Pakisztánban.
1: Nem is megyek oda.
3: Ez egy több mint 8000 méter magas
1: hegy. Hegyek magasak.
3: Igen. És...
1: Tehát lehet itt a hárman.
2: Még egyszer.
3: És oxigénpalaszt.
2: Oxigénpalaszt.
1: Szólok, hogy arra felé nagyobbak a domborulatok. Hát ez ilyen, most nem akarok én itt engenyoskodni, de hál' Isten izgulok, hogy mindig jöjjön vissza. Népségbe, hát nem mentesse, majd egyszer megy.
3: Jó, hát serpa nélkül és oxigénpalac nélkül mászik.
1: Ugye, az alaptáborba elvéreznék, hát persze, talán ezért nem megyek oda, nem? Tehát, hogy... De egyszer összejön.
3: Lesz egy pont szerinted, amikor ő ezt abba hagyja.
1: És hát én vagyok a genyó. És ilyen kis kedves hangon.
2: Tehát előbb beszól neked.
1: Engem a negyedér érte címlapra. Lesz egy pont szerintetek, amikor abbahagyja ezt a kis mászásszerű dolgot, amit csinál.
3: Nem, de semmilyen pikirtség nincsen bennem, hogy van-e egyébként egy olyan pont, amikor azt mondja egy hegymászó, hogy nekifutottam 20-szor, 30-szor is, hogy valahol 8000 méter környékén mindig elfogy az erő, és akkor ezt nem... Ennél tovább
1: egyszer
3: már nem
1: csak
3: kell.
1: Felviszik, nem?
2: Három serpa.
3: De hát pont, hogy nincsen serpája, se oxigénje.
1: Akkor vagy legyen egy serpa, meg egy oxigén, az valaki most már vigyen föl, mert nagyon drukkolunk. De így ember feletti, amit csinál, mert mindannyian mondom, tehát hogy valószínűleg a repülőtér, hogy kiszállunk ott, nem tudom, minden.
2: Ja, hát elég lenne. Csomagodat nem bírnak fölvenni.
1: Hűlök, de hogy közben meg nem megy föl, tehát nem megy föl. Most már azért olvasnék egyszer egy ilyet, hogy
3: följutott, és visszajött egyben.
1: Hogy megérkezett, de nem, hát drukkolunk neki. Na, viszont egy, nincsen semmi. Egyre jobban az interneten szájra kapott, nem azt mondom, hogy összeesküvés elmélete foglalkozunk, de kicsit megpróbálunk így orvosilag utána járni ennek a, hát hogy is mondjam, csak rákülő szereknek, amit most már magyar hírességek is használnak. Ugye legutóbb a Norminál meg a Rékánál bukkant fel, ugye az Ivermectin és a Fembendazol. Ez két ilyen csodaszer, amitől most vagy az onkológusok és az orvosok rosszul vannak, és azt mondják, hogy úristen, sarlatánság. Közben podcastekben, Joe Rogannél, amerikai orvosok, mindenki mondja, hogy már pedig ez hatásos, és 5 forintból meg lehetne gyógyítani a rákot. Emberek féreghajtót és parazita ölőt szednek, hogy meggyógyuljanak.
2: Igen. De várjál, állatoknak szánt.
1: Ez állatgyógyászatból vették át, ez valahogy elterjedt, hogy ez egyébként használ. Ez talán ugye az Ivermectin a kettő közül, ami egy, hát tulajdonképpen ez tényleg, ez egy ilyen
3: parazitaölőkészítmény.
2: Hát a kutyád, hogyha férges, akkor ezt adod neki.
1: Az Ivermectin, a Fembendazol az meg egy ilyen nagyon sötétkékszerű, ilyen nyelvre cseppentős, valamilyen folyadék formában láttam.
2: Szedett, haver?
1: Szebb a bőröm tőlem.
2: Igen, jobban nő a körmöm és a hajam, úgyhogy én is.
1: Szerinted miért nem vagyok férges? Hát azért, mert én is szedem. Értjük, hogy aki beteg, az mindenbe belekapaszkodik, meg értjük azt is, hogy itt tényleg, ha remény veszed, vagy bármit megfogsz. De közben meg nagyon sokan állítják Amerikában, orvosok, meg mondom a Joe Rogannél különböző szakik, hogy működik, csak aztán a gonosz, hát gyógyszer lobby nem engedi, hogy itt 5 forintos gyógyszer oda érjen és meggyógyítsuk vele a rákot. Közben mondom, tehát pont a Rogernek volt egy hosszú podcastje, ahol egyébként Mel Gibson is beszélte erről, és elmondta, hogy négy barátjából három barátjánál negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak, fenbendazol és ivermektin segítségével gyógyultak meg. Ezt pont láttam egyébként, és tünetmentesek.
3: És bocsánat, de...
1: Tünetmentesek.
3: Csillag, zárójel. Tehát, hogy ők csak ezt szedték, vagy egyébként
1: hát
3: volt
1: ez egy jó
3: mellette?
1: Kérdés, hogy volt-e mellette sugárterápia.
3: Sugárterápia
1: nem tudod, hogy
3: minden.
1: Mi volt mellette. Minden esetre elterjedt, hogy ezek a szerek, ezek rá kell-e hatásosak.
2: De. Plusz, ugye még egy információ ezzel kapcsolatosan, hogyha 1000 emberből mondjuk 4-en ez hatott, az még nem minta. Tehát erre azt lehet mondani orvos tudományilag, hogy ez oké, akkor érdemes errefelé kutatkodni, de hogy ez még nem egy olyan exakt bizonyíték, ami alapján mindenkinek adjuk ezt.
3: Hát főleg úgy, hogyha van mellett egy konzervatív kezelés, tehát akkor nem tudod leválasztani a kettőt egymásról,
2: hogy akkor
3: egymásról, most melyik hatott, vagy melyik nem hatott. Szóval, hogy ez így elég vékony él.
1: Igen, na de mindjárt fogjuk egy dokit, megkérdezzük. Nyilván tudom, hogy mit mond egy onkológus szakorvos. Most tehát, hogy tudom, hogy nagyjából, hogy hova teszik ezt a polcra, hogy milyen polcra helyezik föl, de közben érdekel a történet, hogy mitől tud ez a kétszer ekkorát menni. Hogy terjed, ez csak egy szájhagyomány, elmész egy Joe Rogan podcastben.
2: Ha Mel Gibson megy be, tudod, és ő mondja, az mindig többet esik a latba, mint hogyha Kovács Géza. Érted? Tehát, hogy egy szavahihető vagy egy népszerű színész oda megy, és azt mondja, az biztos, hogy elindít egy hullámot.
3: Meg arra lenni kíváncsi, hogy ki volt az első, és miért pont féreghajtó? Tehát, hogy mivel magyarázod a féreghajtó szernek a hatékonyságát, hatásosságát a rákos sejtek kialakulása vagy szaporodása ellen? Tehát, hogy mi az okokozati összefüggés? Az egyik féreghajtó. Tehát...
1: Ez egy, ő egy, aki ezzel kezdett először foglalkozni, az azt hiszem, hogy a 80-as vagy 78-as év volt egy japán mikrobiológus, aki egyébként rájött arra, hogy a talajmintában keresett bizonyos baktériumokat, amelyek új gyógyszerek alapjai lehetnek, és talált egy különleges baktériumfajt, amely egy rendkívül erős parazita ellenes vegyületet termelt, és aztán egy parazita kutató fejlesztette tovább az anyagot, és létrehozták ugye az ivermektint, ami emberek és állatok kezelésére jó. Innen indult egyébként.
3: Oké, a parazitára jó, de a miért jó
1: a parazitára jó. Ugye emberek milliói kapnak a parazitáktól vakságot, meg rokkantságot, Afrika, Dél-Amerika, és megfejtették egyébként, hogy baromi olcsón és biztonságosan lehet kihajtani ezt a dolgot. Ez egyébként talán valamikor, mint a Nobel-díjat is kaptak. Na, de ez egy jó kérdés, hogy aztán ebből hogy lett az, hogy akkor az ivermektintet elkezdett szedni, akkor az rák ellen is jó lehet.
3: Volt például valamiféle összefüggés, hogy azok az emberek, akik mondjuk ezekben a fejlődő országokban parazitára kapták ezt a gyógyszert, azoknak elkezdett mondjuk visszafejlődni akár egy tumor, és akkor láttak egy ilyen típusú összefüggést.
1: Nem, de talán a Covidnál is használták, és a Covidnál jöttek rá, hogy nem terjed tovább. Tehát, hogy a SARS vírus az nem terjed tovább, igen. A Covid-nál is valahogy előnyösen kezeltek embereket. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Mühl Dorottyát, onkológus szakoros, hogy mi lehet ebben. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, halló!
1: Jó reggelt, itt vagyunk, doktor. Tegeződhetünk, gondolom.
4: Igen, köszönöm.
2: Mi
4: köszönöm, sziasztok.
1: Hello. Valaki ezt hasonlít a hangod, azon gondolkozom, ki.
2: Nekem van egy onkológus ismerős, mozze.
1: Igen.
4: Na, lehet, hogy rá...
1: Igen, ez egy jó kérdés a Julitól, hogy lett a parazita hajtóból most egy ilyen csodaszer?
4: Az internet által igazából azt tudom mondani. Itt, ahogy említettétek is, a Covid-nál kapták fel tulajdonképpen az ivermektint, mivel a Covid-nál gyakorlatilag mindent is bevetettek, hogy hát ha van valami végre, ami egy kicsit legalább, ha nem is gyógyítja meg, de megállítja a betegségnek a növekedését, akkor kapott nagy hangsúlyt, és utána egy kanadai orvos kapta ezt fel, William McKissnek hívják egyébként, egy radiológus és nukleáris medicina szakember, tehát itt egy kicsit nem onkológus, de valóban onkológiával foglalkozó szakember, és ő alkalmazta a betegeinél, majd ez egy ilyen virálissá vált az interneten, hogy akkor a daganatos sejteket ez megállítja. Valóban vannak laboratóriumi kísérletek, tehát Petri csészében, a laborban gátolta a daganatos sejteknek az osztódását a ivermektin, de olyan koncentrációban, amit emberbe nem mertek még beadni, mivel annak hatalmas mellékhatásai lennének egyébként, ugyanúgy, mint egy bármilyen általános kemoterápiás készítménynek. Tehát elképzelhető, hogy van daganatellenes hatása is, csak... valószínűleg ezt a dózist nem tolerálná. Hát igen.
3: Tehát a kinyírja az egészséges sejteket is. Kinyírja a rákost is, de kinyírja az egészséges sejteket is.
4: Ez így van, ez így van. Nagyon-nagyon sok ilyen készítmény van egyébként, tehát a maga az alap bármilyen onkológiai gyógyszer fejlesztése így indul, hogy először megnézik a Petri csészében, hogy hat-e a daganatos sejtekre, ha igen, akkor utána jönnek ugye az állatkísérletek, és akkor utána emberbe. Ezek a fázis vizsgálatok. De vannak olyan gyógyszerek, ahol ezt meg tudják gyorsítani, ugye a Covid vakcina is ilyen volt, tehát az ivermektin az nem ilyen, nincsenek egyelőre számomra ismert nagy vizsgálatok.
1: De miért nem? Tehát hogyha itt van egy ilyen olcsó, viszonylag olcsó gyógyszer, ami azért hatékonyan bizonyos sejtkultúrákban, állatkísérletekben ugye többféle daganatípus esetén mutatott ígéretes hatásokat, amit te is mondasz, vastagbél, tüdőrék, petefészek, leukémia, melanoma, akkor miért nem vizsgálják tovább? Miért állították le?
4: Én nem tudok róla, hogy leállították, én most utána néztem, és vannak fázis 2-es vizsgálatok az ivermektinnel, egyébként az Egyesült Államokban, ugye kérdés, hogy itt a finanszírozás az honnan jön, és mi kiadja mi, ugye ott azért sokkal többet lehet tenni ezekkel a kísérletekkel, nincsenek eredmények, amik eddig vannak, tehát amik a preklinikai vizsgálatok, tehát nem emberben alkalmazott vizsgálatok, azok ellentmondásosak. Tehát van olyan vizsgálat is, ami azt mutatta, hogy semmilyen hatása nincs. A Covid-dal kapcsolatosan például egy szlovák vizsgálat is azt mondta, hogy nincs hatása az ivermektinnek. Tehát, hogy nem rontja, de nem is javítja, ami végül is jó, mert legalább nem okoz rosszat, mert ezek a készítmények, most itt nem csak az ivermektinre gondolok, azért akár okozhatnak rosszat is, de hogy nem is javítja.
2: Azt tudjuk, hogy ők párhuzamosan kaptak-e más, mondjuk hagyományos kemoterápiás kezelést?
4: Igen, ugye... a legtöbb esetben.
1: Tehát, hogy volt egy kiegészítő kezelés.
4: Akiknél ugye lehet ezeket a felkapott egy-egy esetet lehet látni, akik csodás gyógyulást mentek keresztül a szer alkalmazásával, ők általában kaptak mellé vagy immunterápiát, vagy kemoterápiát, tehát valami, ami a standard hagyományos kezeléshez tartozik, amit én is, mint onkológus adnék a betegemnek, és mellé szedték ezeket a készítményeket, és lett egy javulás a betegségükbe. Ugye sokszor csak odáig tart a történet, hogy hatalmas visszahúzódás, úgymond teljes remisszió, eltűnt a daganat, és az utánkövetést már nem látjuk sajnos, hogy egy vagy két év múlva mi történik, vagy a következő CT-vizsgálatok mi történik, addig nem mindig jut el a történet, hanem csak az első nagy öröm, hogy fú, tök jó, ez az, jobban lettem meg. Kitisztult a CT-m, ami persze tök jó, csak nem tudjuk a későbbi dolgokat, hogy mi történik ezután.
3: Neked volt olyan beteged, aki próbálkozott ezzel a szerrel?
4: Igen. Igen, több betegem is elég népszerű ez a szer. Ugye azért, aki kétségbe van esve és megkap egy ilyen diagnózist, az próbál mindenféle segítséget igénybe venni. És sok esetben az nem feltétlenül az orvos lesz, hanem egy számára bizalmas ember, a szomszéd, az internet, aki közvetlenebből szól hozzá, mint én mondjuk a fehér köpenyben, és akkor azt mondja, hogy ó, próbáljuk meg, hát neki is segített, hát biztos nekem is segíteni fog. Én a saját praxisomban nem láttam tőle javulást.
3: De lehet olyan mellékhatása, tehát hogy azt mondtad, hogy nem mutat eredményt, de nem is árt. De ha elkezdem szedni, ez egy állatgyógyászatban használt szer, egy parazitaszer, tehát hogy ennek nincsen olyan mellékhatása.
1: Árthat.
4: De
1: meg is gyógyulhatok tőle?
4: Ezt nem tudom megmondani. Valószínűleg nem, de ha, valószínűleg de, ha olyan dózisban szeded, amiben már árt.
2: Tehát magát a lelkot.
1: Tehát, hogy igen, nagyon nagy mennyiséget kell szedni.
2: Tönkre tennéd a szervezetedet vele.
3: Közben kicsinálod a májadat.
1: És mi a helyzet a fenbendazonnal? Ugye, mert az is elhangzott, illetve többek között Doki szájából Amerikában, a Joe Rogannél, Mel Gibsontól, különböző podcastekben, ugye ez egy ilyen sötét, lila, nem is tudom, valamilyen folyadék, cseppfolyós formában láttam én, amit így a nyelvükre csöppentenek. Ez is féreghajtó, vagy ez tök más?
4: Egyébként ezt is igen a parazita, mind a kettőt az állatgyógyászatban a paraziták férgeknek az írtására, gyógyítására használják. Van egyébként emberi készítmény is, az a mebendazol, tehát hasonló hatóanyagcsoporton belül, de másik készítmény, de valamiért nem azt kapták fel, hanem az állatgyógyászatban használt verziót, ami azért fontos, mert ugye ott azért más standardek vannak, mint az embergyógyászatban, tehát még veszélyesebb. Egyébként a fenbendazol az egy mikrotibulus gátló, amilyen például van úgymond hagyományos kemoterápia is hasonló hatásmechanizmussal. Tehát elképzelhető simán, hogy van daganat ellenes hatása, hiszen használjuk ezt a készítményt más egyéb esetekben is, csak ott tudjuk a dózist, tudjuk, hogy mennyit szabad beadni a betegnek, mennyi biztonság.

0: ezzel gondolom nem most találkozol először. Vagy nem most hallod először.
1: Viszont nem. És jogos is valahol, mert hihetetlen összegeket költenek a gyógyszercégek a gyógyszerfejlesztésekre, csak hát nagyon sok gyógyszer, ugye, ahogy például akár ezek is elbuknak a preklinikai vizsgálatokba, tehát nem is jutnak ki oda, hogy egyáltalán gyógyszer legyen belőlük, de egyébként pont az idei amerikai ráktársaság kongresszusán figyeltem meg, hogy egyre több olyan vizsgálat van, ami például az életmódot helyezi előtérbe, vagy például filléres gyógyszerek, akár az aspirin, metformin, vagy akár ugye a GLP-1-eknek a hatását vizsgálta, amik szintén nem nagy kemoterápiás vagy onkológiai gyógyszerek, sőt ugye hát az életmód kvázi ingyen van, és azoknak vizsgálták a hatását, és nagyon-nagyon pozitív eredményeket tapasztaltak, úgyhogy én azért hiszek benne, hogy az onkológus társadalom globálisan is mozdul arra, hogy nem csak a nagyon súlyos, sokba kerülő gyógyszereknek van hatása.
0: Ez az aspirin is egy érdekes kérdés, hogy még semmi bajom, de szedjem, hogy ne legyen bajom, de már kezdjen elszedni. Legalábbis Amerikában azért már szedik, tünet nélkül szedik, hogy ne is legyen.
1: Vérhígítónak
0: és minden másnak. Tehát már előre szedetik velük.
2: Megelőző
0: jelleggel. Megelőző jelleggel az aspirin többek között. Hát ez mi ez, ha nem biznisz, nem?
1: Hát, dehogy nem.
0: Csak erről nem nagyon tud beszélni.
3: Hát de akkor elmondta, hogy mi javasolja.
0: Csak olyan kis visszafogott, hogy mindig emel. Hát igen.
1: Tudod, nem nekem fizetnek.
0: Igen, persze, neked más kell ajánlani. Ja, igen, hát most itt magyar, a Norbinál, meg a Rékenál is látjuk a használatot, meg a, hát, hogy beszélnek erről, hogy
2: használják. Hát ugye Norbi az elmondta, hogy nem korteskedik emellett a kétszer mellett, ők tulajdonképpen csak, ők csak kipróbálnak mindent, ami
0: segíthet.
2: Segíthet, igen, felelhető. Hát.
1: De azért ez veszélyes, én úgy gondolom. Azért szerintem egészségügyi tanácsot egészségügyi dolgozótól fogadjunk el.
3: De az internetről.
0: Na, érdekes volt egyébként, Amerikában is sok podcast van erről. Dorottya, nagyon köszönöm, körbejártuk, amennyire tudtuk. Hát nem tudom, hogy mi a megoldás, de izgalmas, mert tényleg sokat hallunk erről.
3: Hát a megoldás a kutatás, nem? És ha kiderül, hogy ez tényleg jó, meg lehet valahogy használni, akkor gyerünk. Nem?
1: Persze, ezzel egyetértek. Igen, vizsgálat kell.
2: Meg a megelőzés.
0: Igen. Dorottya, nagyon köszönjük szépen, jó munkát.
1: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen, milyen kis kedves hangja volt. A Pataki Zita, nem? Nem ő volt? Nem hozzá?
3: Tényleg,
0: ugye? Az Zitához hasonlított a hangja.
3: Én mosolygós, kedves, jó lendület, jó volt.
2: Kicsit csak annyit, hogy ez a McKinsey nevű orvos, akire a doktornő is hivatkozott, ő, amikor ezt a kétszernek a hatékonyságát akarta igazolni, akkor egy orvosi szaklapban megjelentetett egy cikket 4 eset tanulmánnyal. Arról már nem szólt a fáma, hogy ezek az emberek egyébként kiegészítő terápiaként a hagyományos medicinákat is megkapták. Lehozta az újság a cikket, óriásit ment, és utána derült ki, hogy ez a McKinsey ilyen fizetős konzultációkat adott ezek után. Tehát, hogy hogyan kell ezt a szert szedni, milyen érdekes. És majd utána ez az orvosi lap vissza is vonta egyébként ezt a fajta cikket, sőt, megvonták az orvosi engedélyét is ennek a dokinak, aki ennek a kétszernek a hatékonyságát propagálta mindenhol.
0: Volt egy kis magánpraxis, hát most na, mi az alapban?
3: Mindenki akar keresni.
0: Rájött valamire, kiadja azt ingyen.
3: Hát
0: most kiadja azt ingyen, nem? Rájött, gyógyított embereket, csak magánba egy kicsit elkét. Hát láttuk már paraszolvenciát az itthon is, az elmúlt 50 évben erre épült az egészségügyi rendszerünk.
2: Legközelebb, amikor lemész és feliratod a Bodrinak a szívférgességgel egy gyógyszert, akkor kérjen mellette receptre mást is.
0: Tudod, én egy kicsit mindig a másik oldalon tudom. Vagyok. Én meg mindig azt mondom, hogy lehet abban valami, hogy kicsit működik, de nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon nagy érdekek azt mondják, hogy derüljön már ki, hogy olcsó gyógyszer is segíthet. Inkább maradjanak a jó bevált drága gyógyszerek, ne találjuk meg gyorsan, mert akkor mi lesz a biznisz, ha egyszer megfejtjük. Tehát, hogy... De nem tudom, nyilván nem. Ha beteg lennék, és utolsó esélyem lenne, valószínűleg beszedném. Nem? Tehát, hogy ott én állsz, hogy most vagy ez, vagy meghalsz, én beszedném.
3: Elgondolkodtam egy gyógyszeriparon, ha most ugye rohadt drágán kell előállítsak valamit, amit rohadt drágán adok, és van egy ilyen szerem, ami 3 fillérbe kerül, azt fél olyan drágán adom, sokkal többet keresek vele, érted?
0: Hát vagy nem állítom olyan előn drágán, de rohadt drágán adom, és milliárdos na forgalmam van. Tehát azért de azt a Big Pharmát érdemes megnézni egy évben, mert mi az a pénz, ja, amit ők keresnek.
3: Az igaz,
0: tehát, hogy horror. Nem tudom, sose fogunk erre igazából rálátni. Soha nem fogunk rálátni. Hát ne jusson el oda az ember, hogy szedni kell. De tökre megértem, aki végső elkeseredésében hal 2 jót, és azt, hogy igen, megkockáztatom. Mert vagy ez, vagy semmi. Nem? Tehát, hogy abszolút érthető. Na, jövünk mindjárt 8:30 múlt, pontosan 2 perccel mindjárt itt vagyunk a hírek után. Egy jó időjárás jelentéssel.
4: A Hungest Hotels.
0: Jó.
3: Hát ez. Így van.
0: Ez lesz az idő. Ez lesz az idő.

0: Vagyunk mindjárt.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni!
3: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, és

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0620-311-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lehet!

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Nyári akció a Suzuki Dunában! Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: 7-ig. Reklámot hallottak. Hírek a Rádió Egyen.
1: Nem fogadta el az államfői felkérést Polgár Judit. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába. Még lehet véleményt mondani az átlagsebességmérésről. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Visszautasította az államfői felkérést Polgár Judit. A saknagymester azt írta, nem érez magában elég erőt ehhez a történelmi felelősséghez. Az alaptörvény módosításával már nem Sulyog Tamás a köztársasági elnök, feladatait átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök látja el addig, amíg az új államfőt meg nem választja a parlament. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Lincmeyer Szilvia adóhatósági szóvivő beszél.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Adat üzentek a fogyasztóvédők az idegen nyelvű reklámoknak, a hatóság célkeresztjében most a reklámok és az üzletek tájékoztatói kerültek. Azt vizsgálják, hogy a hirdetők betartják-e a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. Tavaly a hirdetések harmadánál találtak hibát, amiért több mint 5 millió forint bírságot szabtak ki. A szabály egyszerű, a reklámoknak magyarul kell megjelenniük, idegen nyelvet csak fordítással együtt szabad használni. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak. Andy Burnhamet Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormányalakítással harmadik Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok. Csütörtökön egy hideg front hoz majd változékonyabb időt, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő 26-28 fokos csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3:09 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt!
1: Itt még a futball VB előtt vagy mögött vagy döntő előtt vagy után, nem tudom, hogy hol, de tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
2: Mert Madonna feneke?
1: Madonna feneke, ha még van neki, szanaszét ott botoxolt, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kihelyezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
3: Nehogy ez szétessen azért,
1: hogy elképeszt, hogy hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezében nyomtak egy T-mobilos ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
2: Mi
1: mutatom videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki
3: időt. Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
1: Egy
2: letunt kor mementói.
1: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak, és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik azt, hogy ő azt észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Azt, hogy megkeressük ezt a videót, én ezt megtaláltam, ebben az interjúban nem lesz benne, hogy úgy jön vissza már a kamera, hogy fönn van a homlokán a fehér darab. Na hát, ha láttál már, igazán bizarr.
3: Hova rejtsünk el egy ilyen fehér tárgyat? Azt szerintem nem is értem.
1: Ő nem akart elrejteni, ő nem vette észre, hogy ráragadt a kezére. Mi? Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az orrából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találja az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik.
2: De mennyire jól
1: Robi levette a mikrofonról, és megpróbálja lerázni, de ráragad a kezére, majd megvakarja a fejét, és fölragasztja a homlokára. Hát nem megmutatom, ilyet nem
2: láttál. Ha beindul az automata mozdulat, hogy rögtön rákenni az ínyére.
1: Kicsit még fölkenni
2: az ínyére. Nem az a kérdés, hogy fogyasztott-e, hanem hogy miért nem törte szét rendes.
1: Hát igen. Na, ugye itt van maga az interjú. Kiesik egy szikla. Kiesik egy szikla, ugye ez sajnos a rövid videó, mert hogy nem vagyunk annyira erősek, hogy több videót is meg tudjunk nézni.
3: De nem lehet, hogy ez a foga.
1: Zsül, engedd el a Google-t.
2: Nem lehet, hogy popcorn evett, és egyszerűen miért? Kirepült
1: mit
2: a szájából.
1: Mit csinálunk a Google-ban?
2: Keresi a videót.
1: Én nem, az Instagramon vagyunk belogolva
2: valahol. De várjál, mindjárt.
1: Mit csinálok a Google-ban?
3: Hát, küldték a hallgatók, ott van a izén.
1: Nem érdekel már a Google-at, egy analóg dolog. Szóval, honnan esett ki, és mi esett ki a szájba? Ki mit mond? Leköpöd a mikrofont egy fehér röggel.
2: Én szerintem ez egy popcorn darab.
1: Popcorn darab?
2: Hát nem lehet. Vagy... Levet egy kis popcorn, és kiszállt a szájából.
1: Szerinted kiesett a
2: ez
1: foga.
2: Ez a híd?
1: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Egy szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni. Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a száj a hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad.
3: Na, ő mit mond?
1: Tessék. Robi csinált egy videót aztán, ami ugye arról szól, hogy itt van a hosszabb videó, figyeljetek, ahol elemzik az ő... Itt egy TikToker
4: elemzik.
1: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
4: Can't get any work. Oh, no.
1: És kellemetlen a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
2: És mennyire cikke ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
1: Ott van.
3: Oda nyúlsz, és leszed. És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
1: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik. De Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, hogy csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele. És nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered. Majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvén van két fehér mentolos cukorka.
2: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
1: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internetnép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Hát, neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
2: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna.
1: Igen.
2: Ja.
1: Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredménnyel törődik, hanem az, mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából.
2: De közben csúszott az arca rendesen?
1: Viszonylag.
2: Hát
3: szerintem összeszedett volt.
1: Már most a Jagger berágatja valahova felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lából. Hát a csávóba komplett
2: vegyi anyag jár, csörgedezik az
1: komplett Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy bár ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
3: Olyan, mintha az egy fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab
1: lenne. És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
3: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, a marketingesek.
2: Mekkora?
3: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek?
1: Igen, nagyot lehetne menni vele.
3: Valami mentolos fehér cukorkának.
1: Igen, ő pont kettő ilyen kerek is cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi azt mondom, hogy na és... Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből Paks egy évig elmenne a szíve. Maradóna lájkolta volna, igen.
2: Mondjuk az...
1: Valaki szóljon, mert neki az algopirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
2: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogy főleg veled.
1: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
2: Igen. Hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz.
1: Ja, simán.
2: Beszélsz, akkor így az adás.
1: Én nagyon köpködök minden. Monitort, mikrofont, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
2: Hát vagy csak nem
1: látod. Igen, nem, de ez így kevés. De tényleg nem lehet, hogy a tídenivel találkozom.
3: Volt
1: te maszkos, te biztos tudsz valami.
3: Gyere,
1: kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
3: Nem, egy fél kiló paradicsom.
1: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csia magot ettem. Ennyi.
2: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
1: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
2: De nem, az oda biztos helyen van, az nem fog kijönni.
1: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
2: Nekem egyszer így a kóla.
1: Imádom az internetet.
2: A kóla jött ki az orromban. Már nem az a kóla,
3: hanem... Na, Juliska,
1: őszinte vagy Juliska.
2: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
1: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
3: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
1: Megállítok ebben a pillanatban, Curtis kilépett a csoportból. Itt egy állatok, köszönjük szépen.
2: Flektor
1: volt az Árpától állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolországot a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köptette le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
2: És a díját adott Trumpal, láttátok?
1: Hogy ne beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
2: Neki ott helye volt.
1: És ezt ugye megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
2: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
1: Hát ő egyébként ő a Trump. Tehát most szerénye levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
3: átadják. Na most tényleg melyik a rosszabb, Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez,
2: nem? Ez utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
3: Okkal.
1: Igen, igen.
3: Na, itt van a videó.
1: Itt van a videó, igen, hogy...
0: Fallen out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie.
5: But it's okay because I had several more.
1: És itt a bocsát kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye 2 darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
2: Kicsit másnaposan.
1: Igen, 4 méteres baldahínos ágyba, sejemágyneművel, érted, 2 halott kenguruval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
2: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
1: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nőve volt a életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a 2 elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
3: a
1: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
2: Nekem
1: ahhoz
2: Madonna
1: képest a Robi...
2: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
1: Olyan volt, mint 2 sztrókos idős bácsi, focakkal.
2: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá, hogy
1: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk, azt mondták, hogy álljatok itt pufit, jó, ez menni fog.
2: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
1: A világ 2 legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint 2 biodíszlet. Az valahogy nagyon furi volt.
2: Viszont Shakira, az Shakira volt.
3: Ne hülyéskedj.
1: Shakira jól nézett ki.
2: Hát de
3: a
2: nem
3: Shakira,
2: nem,
3: a Shakira
2: hát
3: volt.
2: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, az Shakira, az nem, ez most az igazi Shakira volt.
1: Nem, jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
2: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
1: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
3: Na jó, van egy
1: ikon. Madonnának is volt fénykora, tehát 50 éve.
2: De Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
1: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
2: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
1: Nem, ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló a csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Tehát ne úgy szeres Madonnát, hogy egy halftime showba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. És akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki.
2: Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
1: De mit lát a melegítőbe? Egy idős néni bejött, plébeken vitték egy kocsit.
2: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dresszben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
1: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő két darab kompressziós sárnyacsa volt, meg volt fűzve, 3 fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, én szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
3: Biztessége öregszik, erre gondolsz.
1: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltöröl, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
2: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
1: Igen.
2: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
1: Igen.
2: Ez még ilyen.
1: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionokban, és 52 lett a Robi is.
3: És még mindig ugrál egyébként.
1: Egyébként
3: és még mindig csinálja a koncerteket.
1: Igen.
2: Shakira 49.
1: Shakira 49, igen.
2: Én ott
1: igen. A Madonna mindjárt 70.
2: Engem a Sakira valamiért egyébként hergel. Nem tudom, mi van. Iszonyatosan
1: ránézni
2: jól mozog.
1: Erre a fajta elfolytott biszexualitásra. Igen, húzogatod. Tehát, hogy mindenképpen ezt egy terápián megnézném, és aztán engedném, hogy hagyd törjünk neki utat.
2: Nem kell erre nagyon ránézni.
1: Nem folytanám nagyon vissza, mert erős pszichoszomatikus betegségeket okoz, sokkal inkább elengedném.
2: Adjuk is.
3: Teljesedjen ki.
1: Igen, jöjjön, amilyen kérdéke. Na jövünk mindjárt 3 perc, vagy 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogass! A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summerfest.

0: Éjféltől a Rádió egy DJ ké a főszerep. Fellép Metzger Viktória, Jauri és a Disco Shit. Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
8: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Langnegyed.hu.
9: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!
10: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
11: Több embert is a vízimentők húztak ki a Balatonból, kifutnak az időből az esenés gyerekek szülei, kislányt találtak a Heimpál kórház babamentő inkubátorában, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz hétvégéig volt a balatoni vízimentőknek. 6 embert mentettek ki a tóból, a parton pedig több mint 500 sérültet láttak el. Szántódon egy idős férfit a vízből kimentve a mentőkkel közösen élesztettek újra. Elsodródott matracok, vitorlások és órákra eltűnt szupozó tinédzserek miatt is riasztották a szakszolgálatot. Szerencsére végül senkinek nem esett komolyabb baja. Kifutnak az időből az esenés gyerekek szülei, már csak holnapig lehet jelezni az iskoláknak, hogyha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülő elkésik, a státusz nem kerül be időben a hivatalos nyilvántartásba. Ez azért fontos, mert az államkincstár csak a bejelentett adatok alapján utalhatja az iskolakezdési támogatást. Ma tárgyalja egyébként az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, a többi között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek is. A segítség adómentes lesz. Magyar túrázókat ért villámcsapás a bécsi Alpokban, 2 sérültek meg, a villám közvetlenül mellettük csapott le. Egyikük a lökés hullámtól 30 métert zuhant a hegyoldalon, társa a földön fekve hívott segítséget. A vihar miatt helikopter nem tudott értük menni, így 30 hegyi mentő hozta le őket. Mindkét férfit kórházban ápolják. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. A gyerekkórházban 2009 óta működik inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Most nem viszi hozzá a pénzt a Temu, hozzáfogott a cég a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piac tér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak valamit a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni az embereket. Sokszor 95%-os áresést ígértek, de igazolni azt nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok. Csütörtökön egy hideg front hoz majd változékonyabb időt, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő 26-28 fokos csúcsértékekkel.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki,
3: Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
4: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
5: Na itt vagyunk egy jó... Már azt mondom, hogy Katy Perry, de nem. Taylor Swift, gyerekek, nem jelent meg a döntőn. Mondjuk nem baj, de... Nem volt ott? Nem.
6: Esküvő után nászatom volt?
5: Én ezt a halftime show-t se tudtam. Esküvő után volt valahol, igen. De én ezt a halftime show-t se tudtam, hogy ilyen szuperbólosra veszik ezt az egészet.
7: Amerika, haver, ivószünet, pisi szünet lesz már benne minden, amikor lehet adni a reklámokat, és akkor közepén meg jönnek a sztárok meg az elején. Ennyi.
5: Igen.
7: Ja, és a végén az elnök úr a közös fotóra. Ez fontos.
5: Elnök úr a közös fotóra, igen. És a Muppet zenekar. Mindenki mindent bevetett, amit tudott, csak hogy szóljon valahogy ez a... Ez a döntő milyen időnk lesz?
7: Nagyszerű, valószínűleg valamikor, valahol.
5: Köszönjük szépen!
8: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Na?
6: De kedves tőlük, hogy legalább ebbe a halftime show-ba olyan előadókat tettek, akiket az európaiak is ismernek. Lehetett volna egy csomó olyan amerikai előadók, azt se tudod kicsoda.
5: Nézel nagy szemekkel, mm-hmm. Igen. Tehát azért azt tök-tökre vágták, igen, hogy kell oda egy Robi, aki inkább Európában, igen, meg Ázsiában népszerű, Amerikában annyira nem megy, de hogy európaiak nézik a futballt, meg dél-amerikaiak, meg ázsiaiak, ahol viszont ismerik.
6: A Madonnát azért csak megismered.
5: Igen.
6: Michael Jackson, nem tudták meghívni, hiába írtak.
5: Nagyon sokat írtak neki, nagyon csöndes volt, igen. M3-as magyarod, bak között gatya, tudtok róla bármit?
7: Hát, hogy gatya, most írtad.
5: Igen.
7: De hogy miért, azt nem tudjuk.
5: Igen. Semmi értelme nem volt a halftime show-nak, csak hogy megint rájünk, hogy Piqué egy jó nagyság. A Piqué volt, aki megcsaltása.
6: Ja, hát, ugyanezen gondolkodtam. Hol van az a pasi most?
5: Hogy?
6: Hát a Piqué, hol van most?
5: Jaj, hogy mekkora...
6: Most mindjárt megírják, hogy melyik klubban focizik, és mindjárt csilliárdokat keres nyilván, de hogy az, hogy Shakira mellett félre lépni. Persze a legjobb nőket is megcsalják, szóval, hogy ez azért benne van a pakliban, de azért...
5: Lehet, hogy egy hárpia, lehet, hogy egy boszorkány, lehet, hogy... Hogy érted?
6: El lehet unni a legjobb
5: fűdik. Hát ki tudja?
6: Lehet, hogy hetente egyszer fűdik.
5: Hát mi mindig a legjobbat látjuk róluk, nem? Mindig szépek, sminkeltek, előadnak valamit, fellépnek. Hát ott a top formában látod őket. Hát ez csak ez egy boszorkány,
6: érted? Mit tudsz elképzelni róla?
5: Shakiráról?
6: Igen.
5: Nem tudom, megmondom őszintén, nem látszik egy ilyen rossz fejcsajnak.
6: Nem. Tehát,
5: nem, ki nem. Latinos, kicsit laza, könnyed, tök más, mint a karót nyelt J-Lo szerintem. Tehát, hogy nekem ő például sokkal, sokkal durvábbnak tűnik.
6: Képzeld el, amikor állandóan Rissával jár.
5: Ki? A J-Lo?
6: Nem.
5: Hát az csak hagyja, hogyha Rissál.
7: A Piqué.
5: Az, hogy Rissál, hát ez még nem baj. Ha van mit, meg cuki, meg aranyos, de hogy nem tudom. Ő annyira nem. Na gyerekek, láttátok az új terhes babát?
6: Mi?
5: Terhes baba, kivert a biztosítékot, az új őrület, nyálkás magzatburkot is kapott. Babák! Babákról van szó, terhes a baba. Ez olyan, mint a Barbie, csak más forgalmazza. Ez a Zuru játékgyártó dobta piacra. És ez egy ilyen, hát tulajdonképpen kivehető a hasa, és van benne egy nyálkás magzatburok.
7: Oh, tehát, hogy minden eddig ilyen realisztikusabb, uh-huh, a sztori. Mert ugye szülőbaba volt, vagy igen.
5: Terhes Barbie volt, terhes talán. Terhes Barbie volt.
7: De olyan is volt, aminek le lehetett venni a hasát.
5: Igen, és az volt, hogy leveted a hasát.
7: Volt ilyenből, és akkor volt benne egy kis magzat, vagy egy kis csecsemő. Na, de itt most már mi van?
5: Itt most már az van, hogy magzatburok van, máz van, és ugye vége a rózsaszín pólinknak, meg a csillámos kaki, hát ez nem az. Terhes a baba, kiveheted a hasát, és egy nyálkával teli realisztikus magzatburokból kell kinyomnod az újszülöttet.
6: Mint egy pattanást?
5: Igen. De ez inkább vicces, vagy inkább borzasztó. Tessék?
6: Miért nem szüli meg a baba?
5: Már egyébként tényleg értem, miért nem szüli
6: meg? Ha már egy ilyen nyálkás magzatburkot is hozzáraktak, akkor már igazán megszülhetné rendesen a lábai között, rendesen tágulással, ahogy kell. Csináljuk meg, akkor ezt
5: csináljuk. Mindig a papa játszana vele, ez kicsit fura, tudod. Tehát mindig az, igen. A szülés után jön a csavar, ami minden anyát sárgává tesz az irigységtől, a baba hasát egyszerűen megfordítod, és már is lapos, mintha nem történt volna semmi. Csak azért, hogy jó önértékelése legyen majd azoknak a kamaszoknak, meg ha egyszer majd szülnek. Egyesült Királyságban rendelhető, és hát mindenki ezen pörög, nyilván a félvilág most ezt akarja. ott van, látod, az a kis nyálkász cucc, ha azt ott megnyomod, akkor ott jön ki belőle a baba, meg itt is valamit ki tud belőle.
7: Mert van videó.
5: Van videó hozzá?
7: Igen, még lejjebb.
6: Olyan, mint ez a slime, tudod, amit így nyomkodsz, és akkor...
5: Ott van. Na ott van, nézd itt, egy anyuka magyarázza. Oda néz, ott a...
6: És nézd, nyírkos lesz a kezed, amit
5: megül,
6: nyomod.
5: Na várjálj meg egy pillanatra. Tehát itt az van, hogy felhúzza a pólót a babán, leveszi a kupakot a csajnak a hasáról, és mint egy áttetsző magzatburok van, ott van benne a baba.
6: Aha.
5: Egy ilyen nyálkás, hát egy méhlepényszerű cuccban.
7: Meg, és meg kell repeszteni
6: meg
7: kell
6: a burkot.
5: És ha megrepeszted a burkot, akkor ki tudod belőle szedni a babát, ami tényleg egy újszülőtöz hasonlít, kicsit eres az arca, kicsit kék, kicsit nyálkás, és megfordítod a baba hasát, akkor meg olyan, mint egy évvel vagy két évvel a születés után. Megőrültünk. De ezen a vonaton nincsen fék. De tényleg, így van, aki a világ megőrült abszolút. Ráültünk valamire, ami nincsen fék. Mi célt szolgál ez? Hány éves gyerek babázik? 3 éves? 4 éves?
6: Figyelj, egyébként én adom ezt a játékot. Tehát, hogy én kislánykoromban én imádtam nézni, ahogy így... Tehát engem nagyon érdekelt az, hogy kiből... mi, hogyan jön ki.
5: Jó, de azok apukája VHS kazettái voltak.
6: És
7: hogy rakják be?
5: Igen, igen, kiből mi jön ki. Igen, ezt mindig karácsonyendékot kerestél, tudjuk, de mindig egy VHS kazettára bukkattál.
6: Azóta se sikerült, sehova se fejlődött.
5: Igen, best of családi videók felirattal. Na ott aztán tanultál sokat, hogy kiből mi megy be, meg mi jön ki. De miért van erre szükség egy gyereknek?
6: Mert egy gyereknek ez érdekes. Egy gyereket érdekel egyébként ezek az, hogy honnan jön ki a kisbaba, hogy kerül oda be, hogy nézhet az ki. Például tök jól lehet felkészíteni mondjuk egy gyereket a testvér érkezésére, hogy ez nagyjából így néz ki. Nyilván nem így néz ki, mert nem így jön ki a kisbaba a hasból, de ha mondjuk jön egy kis testvér, akkor kaphat a tesó egy ilyen babát, és akkor elkezdhet játszadozni a gondolattal, hogy ilyen lesz majd, a szerepjátékot is.
7: A magzatburok ehhez hozzá tartozik, meg a magzatburok megrepesztése, meg a magzatvíz.
5: Lehet, hogy csak nekünk borzasztó felnőttként, nem?
7: Nem borzasztó.
5: Nem úgy értem, hanem ijesztő, vagy a hirtelen termesztő elsőre, hogy gyerek.
7: Tehát egy 4 éves kislánynak ezt odaadod, és akkor azt mondod, hogy jön a tesó, nézd csak meg, ez van most anyukádban.
6: Figyelj, a gyerekeknek szerintem sokkal kevésbé vannak ilyen averzióik ezekkel a nyálkás cuccokkal. Tehát, hogy az, hogy valami
5: nem azt látja
6: kell...
5: benne, igen.
6: Nem. Mind. Tehát az, hogy én fogom és így kinyomom a kisbabát a játékbaba hasából, és közben ilyen genyás lesz tőle a kezem, az nekem ilyen fura érzéseket kell. De a gyerek az, ezt élvezi szerintem. Tehát ezek a slime-ok is mekkorát mentek.
7: De tökre félre viszi a gyereket, hogy utána
6: hogy
7: megfordítod.
6: Lapos lesz a hasad.
7: Igen, megfordítod a hasát anyának, és kész van. Anya, miért nem fordítod meg a hasad még mindig akkor, pedig a kis anyika már előjött.
6: Nekem ez tetszik egyébként.
5: De akkor mi a különbség a menstruáló baba, meg a szülőbaba? Tehát akkor miért nem szüli meg? Tényleg, ez egy jó kérdés. Tehát miért, ha a gyereket ez érdekli, és nem lát benne semmit, akkor miért nem tolja ki ott, ahol ki kell? Miért nem császározhatja meg és vehetik? Miért nem szüli meg a gyereket? Miért nem menstruál ez a baba? Tehát akkor már mindent odaadhatunk a gyerekeknek.
6: Valószínű, hogy bonyolultabb kivitelezni.
5: Megcsinálni magát.
6: Igen, hogy kitolja a medencén keresztül.
5: Ilyen pasi baba nincsen? Kérdez egy hallgató, hogy legyártják a pasi baba? Simogatásra. Elindul. Hát, ha most a gyereket ér, ha a női anatómiába így belelátunk, hát bocsánat, hát hol vagyunk mi, Feri?
7: Na, tessék.
5: Miért nincsen egy olyan baba?
6: És azt látod, ahogy a babaháznál.
5: Kicsomagolja.
6: A kis Julika ülésen dolgozik a kenbabán, hogy meglegyen
7: hogy
6: a vége.
7: Hol simogasd a babát, hogy jól legyen.
5: Én ezt a magzatot kiszedetek a babából, érted, meggyömöszölöm, és kijön a hasából, és megkerepesztelem a magzatburkot. Hát hadd szülje már meg az a baba. Uh-huh. Hát már semmi nem történik, ha megszülje. A gyerek már nem lát többet. Hát farfekvéses meg is operálja.
6: Hogy... Pisilős baba, kakilós baba, ezek
5: már. Ezek már vannak?
6: De a pisilős baba, hát az a pisilős baba az én gyerek.
5: Oké, miért nem menstruál egy baba, az már nem fér bele, durva, meg ijed vér, tehát akkor ilyen alapon mindent megmutathatunk, mert hogy gyerek.
6: De ez meg nem véredetül nem jött meg.
5: De itt is jön a magzatburokból, folyik ki valami dzsúva.
6: De hogy, tehát hogy az miért, mondjuk a kamaszkorra készíti fel majd a gyereket, aki most még babázik, hogy majd 10 év múlva belőd is ez fog jönni?
5: Szerintem ezt mi gondoljuk túl? Na, szerintem biznisz. Tehát hogy ezt lekutatják, azt mondják, hogy igen, ennek lenne piac, és legyártjuk. És lehet, hogy ázsiai, vagy bizonyos kultúrája, Amerikában rákattannak, és megveszik. Tehát ez valóban abban azért lehet, hogy ez felnőttek riogatják ezzel egymást, ez milyen borzasztó. A gyerek ebben tök természetes
7: gyerek
5: dolgot
7: nem
5: lát. Nem érti, nem teszi össze, csak látja, hogy meg tudja fogni, tudja de nyomogatni, jön belőle valami.
7: 5-6 évesen már vannak kérdései.
6: De összezavarja, azt gondolod?
7: Hát szerintem még nincs itt az ideje. Ezt ilyen mélységben taglalni, nem? Vagy ilyen mélységben megmutatni.
5: Én nagyon élem ezt a babát. Tök bátor.
6: 5-6 évesen már egy csomó kérdésed van.
5: Én tovább
7: ezt mondom én is, csak nem, te tudod, hogy a az se volt jó, hogy a bibe meg a porzó, tehát ezt tök oké értem, csak az legalább gyerek nyelven volt egy kicsit, hogy jött a méhecske, és akkor értem.
5: De miért nem zavarjuk őket össze teljesen? Olyan férfiak, akik szülnek, olyan férfiak, akik nem tudnak szülni, nők, akiknek más van a helyén, és transzba van, tehát akkor dobjuk be a gyeplőt, és zavarjuk össze őket teljesen, úgyhogy minden leesen. Transz, aki férfi, de szül, de nő. De
6: nőnek látszik, és pénisze
5: nőnek látszik, de férfi pénisze van, viszont megszülhetheti a babát. Miért nem csináljuk ezt? Aztán bogozzák ki, hogy mi az igazság. Nem? Ha behajtott férfi, kihajtott nő, akarod szül, akarod nem szül, tehát akkor te meg kell csinálni.
6: Hát ha igazán elfogadó gyereket akarsz nevelni, akkor felvonultatod a teljes eszköztárat.
5: Szeretnél egy menstruáló transz szülni képes egyébként férfi átoperáltatott hímnőst?
6: Vagy döntsd el te, hogy fiú vagy-e, vagy
5: rakd össze te a saját babádat. Terhes férfi, hajrá! Vedd meg, játsszál vele. Nem értik ezt félre. Nincs ezzel. Látod? Nincs ezzel baj. Mi látunk ebből bele, igen.
6: Gyászolos Ken Baba erős lenne.
5: Na most ilyen alapon. Na,
7: akkor?
5: Hát akkor ilyen alapon már, hogyha a babát kijön a gyomrából.
7: Adjuk a tinédzserkort időben.
6: Én látom ebben a piacirést.
5: Hogy a, a férfi baba átél valamit?
6: A férfi babát akkor azt...
5: Picit erős. Picit véleményesnek érzem. Talán azon azért lenne némi felháborodás. Tehát nagyon nagy különbség nincsen.
6: Én az első ilyen élményeimet a babákkal élettem meg.
7: Eljátszottad, hogy milyen lehet a szex?
6: Aha.
5: De ez tök emberi.
6: De szerintem
5: láttál
6: teljesen.
5: Láttál valamit, amikor rányítottál anyukát, és a traumát valahogy ki kell dolgozni. Magadból fogtad a két babát.
6: Báb, nem volt még akkoriban.
5: Mama most megint letért el a fűtőtest mellé. Papa ráteszi ezt a bilincset. Kijátszottad magadból. Hát borzasztó dolgot láthattál a szobában, amikor benyitottál. Ezt gondoltad, ez a traumát, ez ki kell játszani. Én nem babáztam így nagyon, de ez talán...
7: Érthető. Igen, hát akkor még nem tudtad merre vagy előre.
5: Akkor fogtad a két babát, így összeraktad, és akkor így...
7: Igen, csókolóztak?
6: Is. De hogy tudtam, hogy ez egy olyan dolog, amit csak akkor játszhatok, amikor nincsen ott senki más. Már akkor tudtam, hogy ezzel valami nem stimmel. Tehát, hogy lehet, hogy láttam valamit.
5: Amit aztán kijátszottál magadból. De nekem katonáim, én gyerekkatonáim voltak. Én is nagyon sokszor fölállítottam őket, játszottam velük.
6: De aztán mindegyik eldőlt.
5: Ilyen csatákat rendeztem be. Hát akkor ezek voltak, nem? De én ezeket még nagyon éltem, meg nagyon szerettem. Voltak indiányaim, más volt kicsit, mint a baba, én még nem babáztam. De hogy igazából én azért ezeket nagyon éltem, nagyon szerettem. Nincs ezzel baj, kicsit groteszk, ahogy kinéz, de nincs vele különösképpen.
6: Szerintem én még hát akkor, amikor elvált, szerintem 12 évesen én még Barbie babáztam. 12 évesen én még fésülgettem a Barbie babám haját. Ez tök durva, hogy a mai gyerek az olyan 6 éves, 7 éves koráig barbizik szerintem. Aztán utána leteszi, és már egészen másban van. Tehát, hogy sokkal visszáptolódtak ezek a korhatárok.
5: De ez mi az okostelefon miatt? Vagy mi szerintem miatt? Hogy 12 évesen elviszi. Már valószínűleg hát inkább a telefon
7: kötére. Mindenben sokkal érettebbek.
5: Aha.
7: A mai gyerekek ugyanakkor nem, ugye? De hogy egy csomó fejlődésben előrébb jött minden.
6: Meg nagyobb a piac. Egy csomó olyan játék áll most már a rendelkezésre, amivel megszorítják a célközönséget.
7: Na hát azért Barbie babával ne szerénykedjünk, mert az nem volt ám mindenkinek.
5: Egyébként gyerekként szexi volt.
7: Igen.
6: Szerintem...
5: Tehát az első az volt, hogy benéztél a szoknyája alá. Vagy lehúztad a bújját, megnézted.
7: Juli, te is?
5: Nem volt semmi, tehát semmi nem volt
6: első
5: kialakítva.
6: Első dolgom az volt, hogy elvetkőztetek.
5: Ugye, nem találtad a genitáliákat, tehát nem volt meg semmi, de azért, ha már ott volt, azonnal megnézted, hogy mi van a szoknyája alatt, mi van a bugyja alatt, nem?
6: Számomra mindig egy ilyen ideális nő volt az idea, akinek szép, hosszú szőke haja van, akit így fésülgetni lehet, akire bármit adsz, mindig jól áll rajta, hosszú combok, kicsi cici, karcsú derék, tehát hogy egy ilyen a szupernő kategória volt.
5: És akkor ezt öltöztetted, vetköztetted, mindent lehetett velük csinálni.
6: Igen. Vartam is nekik ruhákat.
5: Hol lesz ennek a vége egyébként? Milyen babák lesznek?
6: Nekem még most is tart.
5: Nem a babázás korszakadnak, hanem hogy így ennek milyen vége. Mert most már ide, hogy koporsóba lehet őket tenni, el lehet őket temetni, tehát rengeteg fajta baba van már, és rengeteg mindent meg lehet csinálni.
6: Hát ugye egy pár évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy érzékenyítés címszó alatt, és egyébként szerintem ez egy tök jó kezdeményezés volt, hogy volt kerekes székes Barbie, hogy volt vak
7: botos
6: Barbie, látássérült Barbie, akinek volt, igen, botja.
7: Nálad nem jött be az érzékenyítés.
6: A látássérült, igen, de hogy a botot akartam hangsúlyozni, hogy azt is adtak hozzá így kellékként. Tehát,

0: Van az is.
1: Van már érzékenyítés szempontjából, már gyártanak van, kövér
0: van,
1: Barbie?
0: Vannak ilyenek, igen. Van afroamerikai, van kínai, van hosszúhajú, van rövidhajú, van egy csomó.
1: Aha, tehát, hogy már nem csak ez a klasszik szőkehajú, vékony gyerek.
2: Kövér Barbie nincs gyerekek.
0: Na most keres rá, biztos.
1: Mert az érzékenyítésben az is benne lenne.
2: Benne kéne,
1: hogy akkor legyen egy nagyon kövér.
0: Hát ilyen telt karcsú.
1: Aha.
0: Csinos, nőies,
2: plus
0: de hogy...
2: Plus size.
1: De rendes, igazi kövér Barbie nincsen. De na, akkor hol van az érzékenyítés?
0: Mármint, hogy mi az, hogy rendes, igazi kövér?
1: Hát ott az, van. Látod rajta, hogy atom kövér.
2: De, na most itt
1: most hogy mondjam ezt?
2: Most csak mondom a plusz
1: finoman duci, nem? Kövér.
2: Hát tehát a plus size Barbie az a normál nő, de még tán az se. Mert ugye a rendes Barbie az egy hurkapálcika, azt azért valljuk meg. Tehát ilyen nincsen. Amit ők kövér Barbie-nak mondjuk szépen
1: plus size
2: Barbie-nak mondanak, az egy normál átlag alkatú nőt alulról éri el körülbelül. Tehát, hogy ő kövér? Hát ő nem kövér.
1: Test pozitív, azt kell mondani.
2: Az, nézd már meg. Hát mi,
1: nem, az a kövér Barbie, hagyjad már.
2: Az egy duci Barbie, a farmer nadrágos, hagyjad már, az egy jó alakú nő.
1: De akkor nem merik legyártani nem a kövér Barbie-t. Nem merik meg. Tehát szülő Barbie-t előbb csinálnak magzatmászban, placentával, Barbie-t. Mint kövér Barbie-t.
0: Írjunk a Mattelnek.
1: Tehát hogy azért ebben milyen piaci megfontolások lehetnek, érted? Hogy ő azt mondja, hogy nem, ez a brandem, ne csinálj bőle. Pedig érzékenyítés szempontjából tök jó lenne, nem? Kövér kislány kövér Barbie-val játszik. Nem szorongja szét magát azon, igen, hogy a Barbie
2: hogy
1: milyen.
2: Más is lehet ilyen.
1: Tökélete. Annyira kíváncsi, hogy hogy gondolkodnak. Vagy hogy mi alapján, a PC alapján, igen, a gyártók, mondjuk egy tényleg egy Mattel, nem tudom, az mi alapján mondja azt, hogy kerekes székes Barbie-t beérzékenyítem, de a kövér Barbie-t nem teszem be. Ne játszom kövér Barbie-t, mert megsemmisül az idol, vagy leépíti a jó csaj Barbie-nak a brandjét. Valami, biztos van valami marketing magyarázat erre.
0: Egyébként jogos a kérdés, öregedő Barbie miért nincs?
1: Öregedő Barbie sincs.
0: Őszhajú, aki már egy kicsit...
1: Valószínűleg nem ez a brand. Tehát a brandben egy fiatal, csinos baba, akkor nem teszek be egy szottyat sert 70 évesen Barbie-nak.
0: De ha eljátszom az egész családot, ahol van Ken, ahol van kis baba Barbie, ahol van terhes Barbie...
1: Hát akkor legyen Banja, Liliputi... akkor legyen minden. Akkor ilyen alapon...
0: Akkor lehetne nagymama Barbie is.
1: Hát akkor öreg fiatal, igen, laktózos Barbie, fosi. Igen, laktózos Barbie, szétfossa magát. Tehát ilyen alapon akkor tegyünk be mindent. Gondolom, ennek ők is próbálnak határt szabni, hogy oké, bizonyos keretek között érzékenyítsünk, de hogy...
0: Ragyás Barbie?
1: Na, ez most megint akkor miért? Tök jó önértékelés lenne a gyerekeknek, nem? Hogy nézd meg, ő is pattanásos. Aha. Nem mindig tökéletes, nem mindig szép. Hát a kamaszkori önértékelési zavar azért azt tudjuk, hogy...
0: Hát a Happy Family nagymama Barbie, hát ez úgy néz ki, mint egy jó milf. Tehát, hogy ez igazából nem egy...
1: Mely, hol van a Happy Family?
0: Ott van, ő a nagymama.
1: Ő a nagymama?
2: Igen. Hát, egy 30.
1: Anyám nézett így ki 43 évesen.
2: Korán szült. Korán
1: 8 évesen szült. A Barbie nagymama 8 évesen szült.
0: Hát látod, megesett a Barbie lány, megszült.
1: Miért nincs anorexiás, miért nincs bulémiás? Érted, minden lehetne akkor ilyen alapon. Tehát itt tényleg, ha érzékenyítem át el, akkor minden bedobhatna.
0: Ott van, és látod, ott van az egész szent család. Ott van apuka, a kis Barbie lány, Barbie feleség.
1: Pupos Barbie
0: ott
1: mi?
0: Van a szerető.
1: Szeretős, ott van a családéképpen papa egyel arrébá, hogy ne legyen feltűnő. Igen. Mondjon, pupos Barbie miért nincs? Ütögeti a gyerek a hátát, hogy köp ki.
0: Hát elő pupos.
1: Hát elő nagyon pupos a Barbie. Meghallgatnám azért, hogy milyen piaci gondolkodás van itt, hogy gyártanak Ázsiába, hogy gyártanak Dél-Amerikába, milyen piaci szempontokat néznek. Nem tök érdekes lehet egyébként, hogy mennyi kutatás van ebben, meg hogy milyen utat jelölnek ki. Na jól van, jövő mindjárt. 2 perc múlva elmúlt 9:30, ha van közlekedésetek, küldjetek, mi pedig jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Csütörtökön tartják a pontott partit, tovább szárnyal a használt autópiac, 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében. Aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is szerveznek pontváró bulikat. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos partit. Idén viszont az ELTE Lágymányosi Kampusza ad helyett a pontott partinak. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma, 140 ezeren szeretnének tovább tanulni. Tovább szárnyal a használt autópiac, az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ez csaknem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak, ez az egyik legerősebb havi eredmény. Szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. 60 ezer cég kerülhet a NAV fókuszába, ennyien mulasztották el határidőre benyújtani a számviteli beszámolókat. Az adóhivatal figyelmeztetett, hogy az érintett cégeknek sürgősen pótolniuk kell lesz, mert a mulasztás súlyos büntetéseket vonhat maga után. Mindenről Lincmeier Szilvia adóhatósági szóvivő beszélt.
2: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
1: Rengetegen töltötték ki a közlekedési kérdőívet, 3 nap alatt több mint 100 000-en mondtak véleményt több fontos témában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta az illegális versenyek és a kirívó gyorshajtás büntetéséről, az átlagsebességmérésről, de az elektromos rollerek szabályozásáról is véleményt mondhat bárki. A kérdőív a kormány honlapján érhető el szeptember 1-jéig. Új miniszterelnöke lett az Egyesült Királyságnak, Andy Burnhamet Manchester volt polgármesterét bízta meg a kormányalakítással, 3. Károly király. Burnham a Szigetország 59. miniszterelnöke. Ma délután látunk több felhőt az égen, nagyobb mennyiségű esőre viszont nem kell készülni. Délután 26-27 fokig melegszik a levegő. Holnap sokfelé szeles időre ébredhetünk, és gomoly felhők is lesznek majd az égen, ám délután még maradnak a 30 fok körüli csúcsok. Csütörtökön egy hideg front hoz majd változékonyabb időt, elszórtan záporokra, zivatarokra készülhetünk, több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken keleten eshet majd, máshol marad a szárazabb idő 26-28 fokos csúcsértékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A paralízises Barbie varstüdővel, vízlapülös, vízfejű Barbie.
1: Rokko Barbie.
0: Igen, itt arról beszélgetünk, tényleg, hogy hány fajta baba van, és miért nincsen egy csomó típus egyébként, úgyhogy hogy dönthetnek, hogy ezeket hogy dobják piacra. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. A szigorításukat néztük át, amivel most nagy szavazás van, hogy a közlekedési gyorshajtókat hogy akarják szigorítani. Átlagsebességmérés, autóelkobzás, egészen sok minden felmerült. Ezt jól körbejártuk, és arról is beszélgettünk, hogy egy angol iskolában megengedték a tanároknak, hogy OnlyFans-ezzenek. Aztán nagy balhé lett belőle, és visszavonták. Átbeszéltük ezt a hírt.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túlépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre?
1: Természetesen nem. Nincsen nagyobb visszatartó ereje.
0: De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül, hát kénytelen leszek átülni a másik autómba.
3: Igen, kérni egy újat a szponzort.
0: Vagy azt azért szólom kell épülnök, hogy most vadadj még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz.
3: Ez a kettő.
0: De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, az komoly.
1: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
0: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
3: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
0: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
3: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
0: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-a mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-ös. Azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
3: Szerintem tök jó.
1: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
0: A magyarok nagy átlag a minimálbérem van, csak szólok.
3: Jó. Ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
0: Ül egy SQ2-es Audi-ba, érted, és 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
3: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként egy 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a neve is sincs semmi.
0: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet.
3: Igen. De tudod, milyen kocsival megy? A kocsi alapján 70 milliós Brabus, az... Mérjük meg 10-szer.
1: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
0: Aha, igazából tehát hogyha nagy lenne... autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
3: akkor kevesebb.
0: Akkor aha, vennem kell egy Suzuki-t.
1: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
0: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés? Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissantnal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
1: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán talán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
0: akkor mindenhol akkor betartod. Akkor
1: mindenhol betartod, nem?
0: Van benne valami egyébként. Mióta tudom, hogy ennyi trafi van, azóta egy kicsit én is azért így próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért...
3: Igen, az már bünti.
0: És az már komoly bünti.
1: De most az autóelkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez...
0: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
1: Hát
0: az én autómat váltsd ki majd sokszor.
1: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
0: Nem, vegyék el.
1: De vegyék el.
0: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszel, hogy tudsz vezetni? Egy jogsi elvétel is, szerintem nagy büntetés.
3: Pedagógusnak nem kell példamutatónak
1: hát
3: lenni.
1: Ez azt, de most kérdez, nem is az. Nem is az
0: kérdezem,
3: hanem, én is csak kérdezem.
0: Hangjában ez a kafetéria.
1: Van egy tök jó fejmatek tanára Beninek.
0: Igen.
1: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
0: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
1: Nő.
3: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó, férfi.
0: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
1: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülői értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
0: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
1: de ez még most is megvan.
0: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülembe, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
3: Változik a világ.
0: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
3: Jó, hát az előbb
0: ki volt a terheltebb generáció?
3: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
0: Azért megnéztem volna. Hát azért csokolom. Azért csak rá kukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
1: Kiderül. Mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
0: Meg, de akkor osztálypénzből lehet fizetni.
3: Igen. De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, okay, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
0: igen?
3: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
0: Nem, ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Érted? Tehát, hogy ez bocsánatot kér. Egyébként ők azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
1: Figyelj,
0: modern kréta.
1: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilost. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már a Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
0: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Én se tanítok. De lehet, hogy csak a lábáról csinál valamit, vagy a hasáról. Tehát nem mindig durva a pornó van azért az OnlyFans-en.
3: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
0: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el. De
1: hogy
0: elszomorodtam, mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt semmit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól se, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
3: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
1: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
0: Igen. Na, tessék. Igen.
3: Egyet.
0: Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
3: Aláírás Pistike.
0: Igen. Én, mint a Ferenc Gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com.
1: Nektek volt olyan tanáratok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat? Középiskolában.
0: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margitini tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, nagyon.
3: Volt azért, nagyon ábrándoztál így is.
0: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, gimiben ők tök fiatalok voltak.
2: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, még gyorsan hívjuk a naphallgatóját.
1: Mikor? Fogadásokat kötünk. Mikor fog elkerülni a babetta?
3: Amikor elviszik, mit cirkuszolsz?
0: Hát ez jó kérdés. Annyira nem kapkodunk azért. Pihenjen csak.
3: Ráér, van helyet, teraszon.
0: Elmotorozgat itt vele mindenki.
4: Balázsék?
0: Oh, szép tanulmány! Hogy hívnak? Csáó!
4: Szabolcs, hello, sziasztok!
0: Hello, Szabolcs! Az OnlyFans-es tanárok létezik, nagyon szellemes volt. Egy tanár, ne OnlyFans, ezen én se tanítok. szellemes volt. És föl is vetett, hogy Balázsék, úgyhogy adunk neked egy ajándékcsomagot. Mit csinálsz éppen?
4: Taknyolok egy tetőkárpitot.
0: Aha, valami ilyesmit gondoltam a hangod alapján, hogy valamiben nagyon vagy.
4: Igen, kicsit el vagyok vele.
0: Jól van, mutatjuk, hogy mit nyertél, mert van egy plusz nyereményed is, figyelj.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egy jó kis safari. Na?
4: Szuper, véghallgattam, nagyon jó.
0: Egy safari.
3: Safarit véghallgatott, úgyhogy nagyon örülnek.
0: Safariozni tudsz, mert ezt nem kell hallgatni, de el kell menni. Jó?
4: Oké.
0: Jó van, ciao.
3: Hello.
0: Na jó van. Holnap mi a táncrend?
1: Eszter.
0: Holnap Eszter.
1: Így van.
3: Meg mi?
0: Hát az
3: ami benézünk, és
0: vannak dolgok, amik állandók, de hogy akkor jön az Eszter, úgyhogy akkor vele jövünk holnap. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a pos kupon ajánlatként.
9: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
12: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
15: Nem kell ellenőrizned az árat.
14: Honnan tudom, hogy jó az ár?
15: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
14: Tényleg?
16: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
15: Most énekeld velem.
17: Aldi.
16: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
18: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
4: Megnyílt az

0: Ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. aqualink.hu.
1: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
2: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
3: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
4: Rádió
3: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágervegy, a nyár legjobb zenei mellett intézzük a nyári programokat is. Augusztusban Strandfesztivál Zamárdiban, és ebben az órában is páros belépőket lehet majd nyerni tőlem. Szólni fogok, ha indul a játék. És milyen lesz a mai napunk? Lesz-e nyárias? Keleten mindenféleképpen, napsütés, 30 fok körüli maximum, nyugaton és az ország középső részein több lehet a felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy 024-ben. Halló!
1: Hello, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, mi a neved?
1: Babes Martin.
0: Martin, mi a Rádió Egy szlogenje?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: De kár, hogy még nem indult játék.
1: Ja, jó.
0: Meg hát az nagyon fontos dolog, drága Rádió Egyesek, nem célra vezető dolgoztatni a gyermeket, hogy ő majd jegyet nyer a strandfesztiválra a Rádió Egytől, anya, apa meg majd bulizik egy jót. Ez nem játszik. Van egy játékszabályzat a weboldalunkon, hány éves kortól lehet részt venni a Rádió Egy játékaiban. Szóval az a szülő, aki a gyerekkel dolgoztat, nem bulizik a strandon a Rádió Egyel. A többiek pedig figyeljenek nagyon, mert 1-2 perc múlva szólni fogok, és lehet jelentkezni nálam a páros belépőkért.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
4: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám boldog Rádió 1 hallgatóval, Strandfesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék, a Forrodrót 20-as

0: egy csak igazi mai slágermegy. Halló, halló!
1: Szia, Fanni vagyok, és a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Fanni, szia, autózol?
1: Igen, igen.
0: Merre felé?
1: Éppen Balatonlellére tartunk a párommal.
0: Egy kis nyaralás, pihenés?
1: Hát nem, itt élünk, csak boltban megyünk. Boltba megyünk.
0: És szoktatok-e járni Zavárdi felé?
1: Igen, szoktunk.
0: Na csak mert augusztusban bulizni mentek oda, 10-ként értél el!
1: Úristen, komolyan? Ó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Csak a legnagyobb Rádió 1 fanokat visszük, tudod a szlogent?
1: Ó, persze, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor ezt adom érte.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm, alig várom már, hogy ott legyünk.
0: Azt tudod, hogy melyik napra mennétek ki?
1: Azt meg egyelőre nem.
0: Nem baj.
1: De azt majd eldöntjük.
0: Jól van, van még idő, eldöntedetek. A Strandfesztivál bármelyik napján felhasználhatjátok a napi jegyeteket. Gyertek mindenféleképpen oda a rádióesztéshez. Vadi új lesz a helyszínünk, egy kis klub hangulat lesz a fesztiválon. Az összes

0: Sláger megy, ma délután 5-től ismét beindul a nyári buli gépezet, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Juhász Geri mellett 2 órán át mixel ma Jamina. Én Györki Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal újabb zenei órát indítok Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai, Regan Lily,

0: 2022. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
9: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: És nyerőóra. Ebben az órában is valaki páros belépőjegyet nyer majd a Strandfesztiválra, és bulizik majd a Rádió egy stage-nél augusztusban. Nem sokára szólok, hogy hívni kell. Addig viszont a nyár igazi mai slágereit játszom. Még akkor is, ha nyugatabbra kevesebb jut ebből a nyárból ma. Keleten viszont gyönyörű napsütés van sokfelé, 30 fok körül lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: Nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
2: Ez a Rádió 1.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a nyár elején a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, aztán rengeteg bulira, a fesztiválra szórtuk a páros belépőket, a napi jegyeket, a nyárvégi fesztivál sem maradhat ki. Augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió Egyel, nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként mostantól a forrodróton a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok! Minden

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon bulizunk együtt, mi Rádió Egyesek, oda is nagyon sok hallgatót bejuttattunk az elmúlt napokban. Most a Strand Fesztiválra lehet páros belépőjegyet nyerni tőlem, ott is lesz Rádió Esztés, ugye megújult formában zenél az összes lemezlovasunk. Ki lesz ott? Rádió Egy, tessék!
1: Ja, Niki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, dolgozgatunk?
1: Így van, dolgozom.
0: Te mivel foglalkozol?
1: Hát nem tudom, hogy elmondhatom el, de a Magyar Honvédségnél dolgozom.
0: Értem, és nagyon titkos pozíciód van.
1: Hát nem vagyok titkos, de nem biztos, hogy a munkaidőt azt erre találták ki, hogy én a strandfesztiválomat megalapozzam.
0: Figyelj, ott a honvédségnél is van pihenőidő biztos így munka közben, és nyilván most van éppen. Az meg, hogy a strandfesztivál ideje alatt intézned kell a szabidat, az szinte biztos, mert hogy tizedik lettél!
1: Úristen, nagyon boldog vagyok, köszönöm!
0: És a rádió egy szlogenjét tudod?
1: Rádió!

0: híren a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

aranykorának egyik kulcsfigurája volt, később viszont tudatosan a tech house felé fordult, amikor az EDM túlságosan mainstream-mé vált. De nem tud elbújni Alex Kenji, mégis itt van a mainstreamben egy

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: slogan.
1: Rádió 1, segítheti mai slágerben!
0: És nyernek párosnapi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Buliz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni! Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét! Pályázzon a nap munkahelyére! Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágere!

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is lágerben!

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem.
9: Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
10: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

0: Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix. A nap munkahelyét keressük ma is, ugye, és nézegetem, hogy kik jelentkeztek. Szeretnénk megnyerni a pizza csomagot, jövő héten jó lenne a csapatnak. Írta ezt az 58. Kék Szalag rendező csapat, Magyar Vitorlás Szövetség. Játszani szeretnék, a Printenzive Kft-nél dolgozok egy palacsinta sütő üzembe, és egész nap a Rádió 1-et hallgatjuk, írta Ildikó. Sziasztok, itt a légirendészetnél is a Rádió 1 szól, szép napot nektek. Nap munkahelyen játékra jelentkezem, Kraktovil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Szolnoki Honvéd Kollégiuma, írta Erika. De egyébként még a budapesti 17. kerületi gyerekfogászat is bejelentkezett. Rengeteg a jelentkező, mindenki nyerni szeretne 50.000 forintos pizza ebédet a Pizza Mi jó voltából. A nap munkahelyen játék részleteiről most az információk között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

0: 9 rádió egyet. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi, ma is lágerben!
0: És már...

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: Ez a Rádió 1, ez a Daily Mix. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

0: Egy nap munkahelye ma is 50 ezer forintos pizza ebédet nyer a Pizza Mi jó voltából. És hát együtt dolgozik az ország. Jelentkezett a játékra a Porto BT Kft. Például. Ez egy kis cég, postázással foglalkoznak a lányok az irodában, egész nap a Rádió Egyet hallgatják, a fiúk egész nap autóznak és szedik össze a leveleket, a csomagokat. De jött ilyen SMS, Ati is. Közigazgatásban dolgozunk, a fű sem nő jelenleg, úgyhogy a Rádió Egy, ami ébren tart minket. Szevasz, Ati is, mi is csatlakoznánk a nap munkahelye játékba. All day tipörögtök nálunk, csak pasik, pizza az alap. Oriol Motors, Spiris Vörösvár. És ez csak három példa volt, ma is 500 felett van már a jelentkezések száma. A következő órában kiderül, hogy melyik cég érdemli meg a napmunkahelye címet, és kit hívhatunk meg ebédelni. Erről egyébként információk most, aztán indul az újabb zenei óra ezzel. Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is lágerben!

0: Jönne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

A munka mellé. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, és aki velem dolgozik, az nyerhet a kollégákkal pizza ebédet. A nap munkahelye 50 000 forint értékben pizzázhat a Pizza Mi jó voltából, és ebben az órában sorsolunk. Pörög az SMS fal egyébként, nem áll meg, mindenki ír, ilyen is jött. Szia, Attis, Vivi vagyok, a legjobb munkahely a mi munkahelyünk. Egy fehérvári magánkórházba dolgozunk a legjobb csapattal, hangulattal. Imádjuk a Rádió Egyet, munkaidőben csak titeket hallgatunk. A mai napom is jól indult, a kolléganőim leragasztották az egeremet, megsózták a kávémat, a nyomtatóból kivették a patront, minden nap tartogat valami meglepetést. Vagy éppen ilyet is kaptam. A legjobb munkahely a mi kutya kozmetikánk, mert itt a kollégák négylábúak, a hálájuk őszinte, és minden nap egy újabb boldog csinos kutyussal lesz gazdagabb a világ. Üdvözlettel, Dog Dögönyöző Kutya Kozmetika Győr. Jó munkát mindenkinek, mindenhol az országban. Nem sokára tehát sorsolunk, és kiderül, hogy kié ma a nap munkahelye.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Csak igazi mai sláger megy, és aki zenélni fog, hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze, nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summerfest.

0: Éjféltől a Rádió 1 DJ Ké a főszerep. Fellép Metzger Viktória, Gyauri és a Disco Shit. Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Szemét
2: levittem.
1: Villany
2: befizettem.
1: Klíma
2: megrendeltem. Kaisai klímát találtam, szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Cedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedacurt.
6: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Csörög valakinél a telefon, hívom a nap munkahelyét. Nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, tényleg megszámlálhatatlan most már. De hogy ki veszi fel, azt nem tudom, mert nevet nem látok az üzenetben.
1: Igen, tessé.
0: Szia, Györke Attila vagyok a Rádió Egytől.
1: Szia.
0: Hogy hívnak?
1: Andinak.
0: Andi drága, elmondod nekem, hogy mit írtál az üzenetedben?
1: Hát leginkább az, ami érdekes lehet, hogy a fiúknak szeretnék rendelni, sajta nyerni pizzát.
0: Rendelni.
1: Egyedüli nőként dolgozok itt csomó férfival, úgyhogy megérdemlik, mert nagyon rendesek velem.
0: És ti vagytok az RP generál.
1: Így van.
0: Mi a te munkaköröd, mit csinálsz te ott?
1: Beszámfejtés, HR-kedés, kicsit a raktáros része, számlák kezelése, ilyeneket csinálok.
0: És az egész cégben te vagy egyedül nő?
1: Így van.
0: Hányan vagytok?
1: Összesen 10.
0: Ó, de jól fog jönni nektek akkor ez a nyeremény. Kérném is a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert akkor, hölgyeim és uraim, az RP generál a nap munkahelye.
1: Szuper, köszönjük szépen.
0: És ezzel megnyertétek ezt?
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű pizzaebéd munkahelye számára a Pizza Mio voltából.
1: Nagyon szépen köszönöm. A fiúk fognak örülni neki.
0: Jó sok srác dolgozik ott, mind betolják majd.
1: Azért szeret, remélem jut nekem is.
0: Hölgyeim és uraim, a héten éreltetem a szerencséseket, akik a Rádió 1-et hallgatják munkaidőben. Holnap

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többfilelés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó

0: Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Ma is jön 5 órától. Juhász Gergő mellett Rádió Egyes DJ-k mixelnek minden délután. Ma Antonio. Addig viszont a nyaralás mellé, sokaknak a munka mellé én válogatom az igazi mai slágereket. Az információk után ez is érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió Station, a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyár, velünk jó hangulatú, minimális a beszéd, a legjobb zenék pörögnek folyamatosan, és a legjobb bulikba, partikba mi juttatunk be mindenkit. Most is! Július 19-22 Zamárdi Strand Festival, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Rádió

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 20-as a forró drót 311-111, és egy ország hívja ebben a pillanatban, mindenki egyet szeretne nyerni, mindenki napi belépőt a strandfesztiválra. Halló!
1: Halló, halló, majd játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Szia, Dani vagyok.
0: Danikám, át tudsz venni kihangosítóról? Nem.
1: Hát igen, nem. Mert igazából ez ilyen céges telefon, és...
0: Fogalmat sincs, hogy hogy kell használni.
1: Igen.
0: Mit dolgozol te?
1: Méréstechnikus vagyok.
0: Méréstechnikus, laborban. Merre felé az ország, melyik részén?
1: Győrbe vagyok.
0: Győrbe. Hát lesz egy utat Zamárdiba, csak mondom.
1: Igen?
0: Igen, tizedik lettél!
1: Ez a szuper, ez csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az. Hát még a szlogen is megy, úgyhogy figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
0: Ezt elvitted!
1: Szuper, köszi szépen!
0: Kit viszel magaddal, kollégákat?
1: Barátnőmet.
0: Ja, jobb kettem. Választás, igen. Hogy hívják őt?
1: Dalmának.
0: Dalma, hát üzenjünk neki valamit így a rádióban.
1: Jó munkát, és megyek haza. Dániel névnap van, úgyhogy valamivel remélem készül nekem.
0: Elvárod, jól van, oké. Jó, hát figyelj, nagyon boldog névnapot kívánok neked, nagy mázlista vagy, mert óriásit fogsz bulizni a Strandfesztiválon, a Rádió 1-nél ott lesz a megújuló stage-ünk, az összes lemezlovasunk, és hogy kit viszünk még el, nagyon sok hallgató

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, továbbra is garantált a jó hangulat. Figyelem, ezzel kezdek. New Religion.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Erre nem lehet dolgozni!
2: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

0: egyet. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is lágerben!
0: És már

Na ne! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy! A Rádió 1 bemutatja! Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summer Fest!

0: Éjféltől a Rádió egy DJ-k a főszerep. Fellép Metzger Viktória, Gyauri és a Disco Shit. Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
5: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
6: Köszönjük!
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től ismét beindul a buli Rádió egy Live Mix Summer Edition. Idén nyáron 2 órás a Live Mix, és ma Antonio áll a pultba Juhász Gergő mellé. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek, most is kiváló zenéket, a nyár slágereit játszom.
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1.

0: Fesztiválon is, vagy augusztusban majd a Strand Fesztiválon is lehet bulizni a Rádió egy stage-nél. Ezen a héten egyébként a kampuszon szuper jó fesztiválos idő lesz. Napos felhős, 28-29 fokos, és bár a földeknek nagyon kellene a csapadék, a fesztiválozókat nem fogja nagyon elmosni ezen a héten az eső.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klíma

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Információk jönnek most, de aztán folytatom az elélést, ráadásul Taylor Swift-tel, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nyár hangulat, nyár feeling továbbra is. Jön a mashupok királya, a Switch Disco. A hírlevőket ugye úgy alapozták meg, hogy elképesztően technikás és váratlan mashupokat készítettek. Képesek ezek a srácok olyan dalokat összeilleszteni, amiről senki nem gondolná, hogy működhetnek együtt. Ez a daluk viszont már újra gondolás, egy dance remake. Amy McDonald, This is the Life, innen lehet ismerős a dallam. A Switch Disco Rehab és Sam Feldel dolgozott együtt. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift férje, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. A mindjárt következő Taylor Swift dalnak a címe pedig Opal Light. Mekkora véletlen? Hölgyeim és uraim, ezzel indítom azonnal az újabb zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Art, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
0: Ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1. 16 óra 18 perc közlekedési információkat kaptam. Már kiírta, hogy az M0-áson még az 1-es főúti körforgalom előtt több résztvevős baleset történt. Teljes útzárban, amíg műszaki menterek 1-2 kilométeres már a sor az M0-áson. Szimitől tudtam meg, hogy a 33-es főúton a 71-es kilométernél ég egy kamion, emiatt félpályán lehet csak autózni. Tomosz pedig azt írja, 52-es főút, Fülöpszállás és Solt között dolgoznak az úton, mindkét irányban erősen lassulgatás van. Várom még az infókat, a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon Viber, autós barátaim pedig nagyon fognak örülni ennek a dalnak.

0: igazi mai sláger megy.
1: Nagyon imádom ezt a rádiót. Nagyon szeretem ezt a zenét, amit játszotok, az egészet. Köszönöm szépen, hogy hallgathatlak benneteket.

Egy öttől live mix Summer Edition Juhász Gergővel és Antónióval két órán keresztül mix. Aztán jössz a Disco Sheet 9-től World is My Radio Show, de igazi mai slágerek addig is. Hurts

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 45 perc, közlekedési hírek. Laca szólt, hogy baleset volt Budapesten a budai alsó rakparton, ezért lezárták a Margit híd előtt. Bedugult az Erzsébet körút, a Nyugati és a Blaha között végig, írta névtelenül valaki. Nemrég megtudtuk, hogy kigyulladt egy kamion a 33-as főúton a 71-es kilométernél a Hortobágynál, úgyhogy csak a félpályán lehet autózni. 52-es főút, Fülöpszállás és Solt között dolgoznak az úton, mindkét irányban erős lassulgatás van. Már nincs negyed óra, és indítjuk a live mixet Antonioval és Gerivel. Most Sam Feld érkezik, és a Hard Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: Hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Lavingard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
4: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
5: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
6: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Erre nem lehet dolgozni!
0: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között aki is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi, ma is lágerben!
0: És már

0: Na nem. Rádió egy. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak közlek. Savoia Park, Hunyadi János út 17, aqualink.hu.
4: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: Nyári akció a Suzuki Dunában! Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emeltárú használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
7: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
9: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, jön az a 2 óra, amit tudjuk, nagyon vártok és amit nagyon fogtok szeretni. Ez a Rádió 1 Live Mix nyári külön kiadása, úgy hívjuk, hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma egészen hétig Antónió itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Anti!
10: Sziasztok Rádió 1-esek, kellemes délután, szia Geri! Szeretnék elmondani minden olyan Daninak boldog névnapot, hogy hát hogy az faladja a másikat, de tényleg Isten éltesse a Dánieleket, az öcsémet és Szokolai Danit, aki múlt évben eltörte kétszer is a bordámat, de az Isten értesse.
9: És te még fel is köszöntöd.
10: Ha milyen jó barátok vagyunk. Egy biztos, ilyen vidám lesz ez a délután Live Mix. Hallgassatok minket, ez a Rádió 1. Már is érkezik a Be Mine.
9: A lemezjátszóknál tehát Antónió élőben egészen este hétig.

Játszóknál két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt nemrég a Petőfi hídon Budáról Pestre, és kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában a 71-es kilométernél. Félpályás korlátozás mellett lehet csak haladni. Nagy dugó van, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111. Egy komment a TikTokról. Hello, mindenki!

0: tele, kutyusokkal a hátulján, nagyon szeretem.
1: Nagyon jól néz ki, de tényleg tetszik.
0: Köszi fiúk, ez hatalmas zene, írja Judit. Nagyon nagyok vagytok fiúk, ez Vanitól érkezett, nagyon szépen köszönjük, megindulunk felfelé.
1: Abrakadabra, egyik kezem itt a másikot.

0: Ez volt Milky és a Just The Way You Are, nyomokban ugye a Stardust nagy klasszikusát, a Music Sounds Better With You-t is tartalmazta. Itt a rádió egy Live Mix Summer Edition, ez lesz egész nyáron, minden nap két teljes órán át mixelünk. Hello srácok, ez egy üzenet, a mai húzós nap után csak egy könnyed átmozgató futásra vágytam. Na de uraim, ilyen zenékre nem lehet lassan futni? Ki lett maxolva rendesen a pulzus? Óriási öröm számomra, hogy végre az egész edzés alatt tudlak hallgatni benneteket. Hálás köszönet és üdvözlet, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: Zsivány 1-es ki akar lassan futni, ne fussál lassan.
0: Akkor sétálsz, akkor sétálsz. Így van. Úgyhogy adjuk nektek a talpalávalót, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Úristen, és hát ez a következő zene, készüljetek, jönni fognak szépen elő az emlékek.
1: Imádjuk, imádjuk. Ash Rascalms, itt a Rádió 1-en.

0: megy, Gordó egyébként Carnage néven nyomult néhány évvel ezelőtt. 0-20-311-111 ez az SMS és Viber számunk. Nagyon sokan írjátok, hogy nem megy a YouTube stream, megoldottuk, megy, úgyhogy minden rendben, a következő egy órában is tudtok minket nézni élőben, nem csak a YouTube-on, hanem a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Egész nyáron ez lesz, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, két teljes órán át, 5-től egészen 7-ig. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, elmegyünk együtt pisilni, mint a lányok?
1: Jó, oké, akkor menjünk, elkísérem a Gerit, jó? És átadjuk a terepet, hogy szép tisztaság legyen. Igen. Itt a stúdióban.
0: Jön Erzsike néni takarítani, aztán pedig jövünk vissza, maradjatok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a Darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
15: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
16: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
17: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
16: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
19: Szerintem Hát tegyük ide a napozó ágyat.
20: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
20: Szállás.hu.
19: Úgyis tett.
21: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2-3-4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Hello mindenkinek, jó munkát haza azoknak a szerencséseknek, akik mára már letették a munkát, és kitartás mindenkinek, akik még a munkahelyen ülnek. Adjuk nektek az energiát, adjuk a lendületet, mellettem még mindig Antónió. Hello Anti!
2: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, feldobjuk a délutánatokat, méghozzá Tóth Abigail és Accent közösével. Ez a Sugar Daddy, ezzel indulunk. Itt a második rádió műsorban, vagy mondhatnánk az a délutáni
1: szabban. Így van, második órában. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Most tehát Antónió, ha van közlekedési információtok, küldjétek 0623 111 111, és ne felejtjétek, lesz játék is majd a következő órában 7-től 8-ig, méghozzá napi jegyekért a Strandfesztiválra. Hallgassátok a Rádió 1-et.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Antonio a lemezjátszói mögött két teljes órán át. Közlekedési infók jönnek közben. Lassú a haladás, baleset miatt a fővárosban a Petőfi hídon Budáról Pestre, és összeütközött két autó a 34-es főúton is, Kunmadaras és Tiszaörs között a 15-ös kilométernél. Félpályás korlátozás és nagy dugó van. Mindenkinek jó utat! Mixelünk tovább, hajrá!
1: Tökéletes vokál, na és hozzá hibátlan groove. Ez Calvin Harris és a Black Things itt a délután a Rádió 1-en, gyerekek. Nem tudok beszélni. Úgy látszik, lámpaládos vagyok.

0: Paradise itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem élőben Antonio a lemezjátszóknál. Annyira jók a mixek, hogy estig hallgatnám ezt a műsort, köszönöm, hogy feldobtátok a napomat, írja Viberen Viki.
1: Este 7-ig tudod hallgatni.
0: Így igaz, és holnap 27 fok lesz a csúcs, így készüljetek, ha pedig nem vagytok Szabin, a strandolást inkább szombatra időzítsétek, a héten vasárnap estét fog.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Na, Anti, tartom megint egy rövid hidratációs szünetet, gyere, elmegyünk inni valami finomat, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Elmegyek, megkeresem Wade Daltont, aztán itt leszünk a Rádió 1-en.
0: Hydration Break, utána pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summer Fest.

0: Éjféltől a Rádió egy DJ ké a főszerep. Fellép Metzger Viktória, Gyauri és a Disco Shit. Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoya Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoya Park, Hunyadi János út 17. aqualink.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Lángnegyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Nyári akció a Suzuki Dunában! Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
0: A Rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió egy .hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.
1: Hi, this is Ray Dalton and you're listening Radio 1 Hungary.

0: 1. Hello, Lost Frequencies.
1: What's up, everybody? My name is Lost Frequencies, and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.
0: Mellettem Antonio élőben. Hello, Antti, neked is még egyszer.
2: Hello mindenkinek. Hello, Lost Frequencies.
0: És hát ne felejtjétek, hogy holnap kezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben. Várunk titeket, tehát holnaptól minden este ott is a campuson, a Rádió 1 stage-en. Te mikor leszel majd?
2: Szombaton találkoztatok velem 8-tól 10-ig.
0: Nyár végén pedig jön majd a Strandfesztivál Zamárdiban. Ott is találkozhatok a Rádió 1 DJ-kel, és nagyon fontos, hogy a Strandfesztiválra napi jegyeket nyerhettek. Két játék is lesz, 7 és 8 között, tehát a következő órában nálam a Rádió 1 kíványságműsorban. Úgyhogy jöjjön a mai finálé.
2: Save me tonight. Vagyis hát inkább a délutánt. David Guetta és Joel Corey remixben szól itt a Rádió 1-en. Még a nap is kisütött.
0: Ennyi, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Joel Corey remix. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, vagyis a Rádió 1 Live Mix nyári külön kiadásában Antonio által lemezjátszók mögött két teljes órán át, és akkor neked hamarosan irány a kampusz.
1: Így szombaton találkoztatok a kampuszon, és itt leszek még a World Is My Radio Show-ban is este, úgyhogy itt is találkoztatok velem. Gerinek írjat a közlekedési infót, de yes. Tényleg ne felejtsétek el.
0: Antikám, nagy pacsi, köszi a ma estét, zseni voltál, maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival és a Get Lucky-val. És persze játék is lesz, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
9: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szemét.
13: Levittem.
12: Villany.
13: Befizettem.
12: Klíma.
13: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
12: Hol?
13: kaisai.hu.
2: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
14: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
15: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap... csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes továbbra is minket hallgatni, teleszórom játékokkal ezt a következő egy órát, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, akkor legyetek készenlétben. Halló, halló!
1: Tünde vagyok, Rétől szeretnék egy számot.
0: Hello Tünde, és kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki még esetleg munkában van.
0: De hol vagy, mit csinálsz?
1: Én most itthon vagyunk, az előtt hagytuk abba a szilvaszedést.
0: Jaj, de jó! Finom a szilva?
1: Igen, legfárkézünk majd belőle.
0: Nagyon jól csináljátok, jön is nektek Ray és a Where is my husband. Én pedig tudjátok, hogy mit főztem ki? El is indítom a legelső játékot, ha szeretnétek páros napi egyet a strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és velünk az egész nyarat végig tudjátok bulizni. Halló, halló!
1: Zsóka vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hello Zsóka, mikor rúgtál ki utoljára a hámból?
1: Hát fél éve.
0: Úristen, hát az jó régen volt, akkor egy kis fesztiválozás.
1: Hát nagyon jó lenne. Nagyon rám férne.
0: Tudok egy jó helyet, ahol nagyon jók a fellépők. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsóka, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Ó, de jó! Nagyon jó!
0: Kivel mész majd?
1: A lányommal.
0: Anya-lánya buli, úristen, de jó! Igen, érezzétek, igen. Nagyon jól magatokat!
1: Nagyon jó, köszönjük szépen!
0: És figyelem, alig negyed óra múlva egy újabb játékot is el fogok indítani itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy. Jó.

0: Megy, holnap sem várható jelentős csapadék, 28 fok lesz a csúcs, a Balaton vize 24 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Szilvia, parancsolj!
2: Piros Pistról szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Barátnőimnek, Dóri, Viki, Betty.
0: Üzensz is nekik valamit?
2: Hát, hogy szeretem őket.
0: Na akkor jön is nektek Taylor Swift és az Opelite, és ezzel együtt az újabb játékot is elindítom. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek ott lenni a Strandfesztiválon. Halló, halló!
1: Ja, Adri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Adri, jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: A Lidl-ben vagyok, és most keresem a páromat, mert úgy értem, hogy nem találom meg.
0: Mármint, hogy vásárolsz éppen?
1: Igen.
0: Na, mit veszel? Mit vesztek?
1: Hát, sütit akarok csinálni, és ahhoz vennék egy-két dolgot, de meg is találtam kézzel, de itt van velem szemben.
0: Tök mindegy, hogy hol vagytok, ha játék van, akkor bevásárlás közben is próbálsz minket hívni.
1: Persze, néztük az időt, mondtam, hogy jó, akkor most mehet a játék, akkor már csörgök is.
0: Na, kérek egy rádió, egy szlogent.
1: Rádió, és csak igazi mai sláger vagy.
0: Adri, te vagy a tizedik!
1: Nem akarok kiabálni az idő között, mert...
0: Sokan vannak legalább?
1: Hát nem kevesen, főleg itt a 17-ben, a belváros közepén.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jaj, de jó, nagyon örülök neki. Úgy is mondtam a páromnak, hogy vigyen el, de nem akart, hogy most nyertem egyet, úgyhogy most a mutáj neki.
0: Most már kénytelen lesz elvinni. Remélem, hogy a

0: Megy.
1: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
2: Szia, mi vagyok, és a családomnak, a anyukáméknak szeretett közlek Hájbótól egy számot, mert nagyon szeretjük mindenjen, és este csillezésnek volt jót.
1: Oké, akkor együtt mindenki, és csilleztek nyugiban otthon?
2: Igen, együtt vacsizunk majd, és közben akkor ezt hallgatjuk, ezt a számot.
1: Indítom is, jön Kygo, a One Republic és a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en. Szép nyárestét!
2: Köszönöm szépen!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jön megint egy hydration break, tartok egy hidratációs szünetet, ez nekem most jó hosszú lesz, egy órás, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show, egy csomó vadi új zenével, majd Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: 2022. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
5: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! A többfilelés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második Kecskeméti Summerfest.

0: Éjféltől a Rádió egy DJ-ké a főszerep. Fellép Metzger Viktória, Jauri és a Disco Shit. Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Bence, szia, jó reggelt!
2: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak igen, a társainak, igen, hogy igen, áldozat van, préda van, jöjjenek.
2: Igen,
1: és...
2: gyertek, kaja van.
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőben, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
2: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, tegyem nektek egy elefánt.
1: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
3: Nem biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
4: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Disco Shit Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, madame and Herman, messzei hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagyon jön a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
8: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, én Bárány Attila vagyok, nem mondom, hogy 100%-os, de mondjuk úgy, hogy itt vagyok nal, legalább lélekben, ha már testben nem, vagy nem fordítva mondom, testben vagyok, nem lélekben.
6: Viszont indul a diszkosít megfélemlítés Drakulával, kezdünk, Tame Impala levezével, annak is eredeti valódi DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
8: Van már, aki

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show. Most már ezen a héten DJ Junior is itt van velünk, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG. Ne tessék elfelejteni, hogy ebben a hónapban, méghozzá a hónap utolsó napján, július 31-én pénteken érkezünk Kecskemétre mind a hárman. Szóval tessék kapaszkodni.
1: Most pedig érkeznek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Dánielek, Danielák, Angélák, Enzók és Juliták. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kárpáti Namin, Szilágyi Boglárka, Orszácki László, Kissinger Dekrov és Fogarasi Zsolt. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: A folytatásban egy zenei is, mert én azzal is jövök, értitek, újra visszatértem. Tehát ez a 81-es az eredeti, Shaka Khantól sokan nem tudták, egyébként Fét című dal. Aztán utána csinált belőle egyet a Stardust Music Sounds Better With You néven 1998-ban, és itt van most az eredeti, valódi, igazi mai sláger Milky-től. Azt hiszem, az a címe, hogy Just The Way You Are, és ez David Guetta-val készült. Ez most a diszkosikban. Hát azért mondtam, hogy volt ebből jobb is.
1: Nem, ez röhelyes.
2: Volt ebből jobb is. The way

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, értsétek, ahogy akarjátok a DJ pultban. DJ Junior a mikrofonoknál, Hanvai PJ és Bárány Attila tett ez a Music Sounds Better Video új átirat, hát ez most ma a Juniortól szól, de egyébként tőlem is szólhat bármely pillanatban.
1: És ez Hanvai PJ, mert ez igazi mai sláger, és ez
0: nem,
1: kell.
0: Ez úgy,
1: kell.
0: Egy szó, muszáj.
1: Ez kell, kell.
2: Kötelező, ezt úgy hívják. Nézzük szerintem a hétvégi fellépéseket. Én pénteken Veszprémben várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szombaton Campus Festival, Radio Stage, utána Perbál és vasárnap is kicsit szórakoztatok, méghozzá Zalakaroson. A pontos információk ezzel kapcsolatban kim vannak az összes social media felületemen.
1: Én pénteken és szombaton a Radio Stage-en a Campus Festivalon játszom Debrecenben, most viszont megyünk tovább egy új Hugh Goldall, a French Montanával és David Guettával, valamint Aiden Martinnal között Shine, és ebből elkészült a DJ Junior remix is, hamarosan kikerül a YouTube csatornámra is, ami eredeti valódi, az is tudjátok. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: 100%-tisztaságú magas BPM tartalmú adrenalin színlelő diszkósít a rádiójegyen, hiányzott ma Bálainak is, meg a Hamvainak is egész héten, nem mondtam az elmúlt héten, DJ Junior vagyok, és ez a diszkósít.
1: Meg a néphűítés, az is hiányzott. Hát tényleg annyira hiányzott, eredeti valódi kamu.
2: Egyébként kellemesen rövidek és abszolút sokat mondok voltak a konfok. Most, hogy megjöttél, egy kicsit más az ízlet.
0: Igen, nem tudtatok egymásra beszélgetni.
2: Figyelj, sok dumának kevés az alja, inkább a másik oldalt képviseltük. Viszont ha már sok dumáról van szó, akkor hogy is játszunk 31-én Kecskeméten, azt tudjuk már?
0: Mondom, 23:50-től 1 óra 40-ig, 1 óra 50 percet fogunk játszani a Majka koncert után. Egyébként ez lesz a diszkosít, és egybe leszünk, tehát hárman együtt. Ez minek hívják, Attila, amikor a hárman együtt diszkosítnek?
1: Ez úgy.
0: Oké. Okay.
1: Na, egyébként a héten még 5 fellépésem lesz, mert ugye mai már túl vagyok, Sajószentpéteren zenéltem. Holnap lesz egy privát bulim valahol, nem árulom el, mert meglepetésre egyébként az ünnepeltnek. Pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Archerson a szokott helyen. Itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Folytatásban az új DJ Junior dal, Day by Day, aminek a klipje kim van a YouTube csatornámon, egész vicces, úgyhogy nézzétek meg. Most viszont lejátszom itt az esti showban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Még egy picit hagyj beszéljek, de most már csak röviden, mert nem akarom magamat ismételni a hétvégi Dance Ice-edről, vagyis az egész esti és Bárány buliról, ami Siófokon volt, illetve vasárnap délután gyerekek, mintha újra éltem volna a Beach Party Cafét Siófokon, gyerekek a siófoki aranyparton egy gyönyörű szép medencénél csak a Bicentia B középpen mulattuk az időt 6 órán keresztül. Olyan hangulat volt, olyan felejthetetlen élmény volt számomra, hogy hát sajnálom, aki nem tudott eljönni, mert egész egyszerűen zseniális volt. Köszönöm szépen azoknak, akik ezt színesítették, ott voltak, megélték velem együtt.
2: Most viszont megyünk tovább a vadonatúj diszkosítallal, mert hogy ezt is játsszuk már egy ideje itt a Rádió Egyen, és hát hamarosan, hogyha befejezzük teljesen a vokál sávokat, akkor kikerül a YouTube csatornára, a diszkosít YouTube-jára egyébként az új klip is, mert ugye ezt már elkészítettük. Szóval a sztori érkezik itt a Rádió Egyen.

0: Itt a vége, fuss vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy a héten még 5 fellépésem lesz, holnap egy privát bulin zenélek, aztán pénteken Kiskunmarsán és Szegeden, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsörsön, évente csak egyszer, a szokott helyen, itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át majd Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Minden információt megtaláltok a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hanvai PG voltam, pénteken Veszprémben várok mindenkit sok-sok szeretettel, szombaton Campus Fesztivál Debrecen rádióesztés, utána Perbálon fogok szórakoztatni, és vasárnap is lesz egy kis diszkó, méghozzá Zalakaroson. Nem elfelejteni, hogy vadonatúj videós és zenei tartalmak az összes social media felületemen, és köszönöm szépen, hogy már több mint 77 ezeren vagyok a TikTok csatornámon, ahova az elmúlt héten felkerült a vadonatúj Imál Angel dalnak az egyik verziója, tessék csekkolni. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, én pénteken, pont műsoridőben este 8 és 9 között, úgyhogy csak fél évvel leszek itt a Rádió 1-en. Ott leszek a Campus Fesztivál Rádió 1 stage-en, szombaton viszont 11 és évfél között fogok majd játszani. Most viszont búcsúzom Hugh-gel és Millivel, valamint a Le Britney féle Stay Sexy-vel. Maradjatok szexik és hallgassátok a Rádió 1-et. Holnap este 8-kor újra jövünk, mert hogy diszkos itt lesz akkor is. Szavaz!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
2: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a nyár este. Telepakoljuk ezt a következő három órát olyan zenékkel és olyan remixekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! El is kezdjük így kedden este a World is Mine Radio Show-t, ráadásul egy közönség kedvenc dallal, Faithless, Bibi Rexha a New Religion-nál, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Na let's go!

0: közös munka tőlük 2026 nyarán. Ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauria lemezjátszói mögött ma rengeteg újdonsággal jön is a következő, nagyon fogjátok szeretni.
1: Na és hogyha nyár van, akkor egy dolog egészen biztos, hogy érkezni fog egy Lost Frequencies sláger. Így is jön, a következő dal az tőle érkezik, a Live It All, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Ajtaim mögött is jól halljátok, Gordó jön.
1: Az a Gordó, aki egyébként augusztus 8-án, majd itt Budapesten is, a Budai Várban, innen tőlünk nem messze, hallható lesz. Őt a magyar közönség utoljára akkor hallhatta egyébként, amikor még Carnage-ként a World is Mine hozta el. Hát ugye akkor még egy teljesen más típusú zenét játszott, na de a lényeg, hogy folytatódik a World is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, Gordóval és a Loco Locoval.

0: Anima és egy fantasztikus friss megjelenés, ez volt a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nem tudom, egyedül vagyok-e vele, de engem ez a zene meg úgy alapvetően az egész dallamvezetése nagyon emlékeztet egy híres 80-as évekbeli Cyndi Lauper klasszikusra, a Time After Time-ra. Itt mellettem most Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mi érkezik most Jauri.
1: Na és aki szokott minket hallgatni kedd esténként, az nagyjából tudhatja, hogy az órák vége fele mindig egy kicsit elkezdünk gyorsulni, és aki jól hallgatózik, az hallhatja, hogy mögöttem az alapok, a zenék azok már egy picit gyorsulnak, úgyhogy Anima Beautifulja után pedig jön Marlon Hofstadt és a Breed itt a Rádió 1-en. Megyünk is tovább.

0: Keddenként ez a két óra egy igazi nagy utazás Jaurival minden héten a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hát erről beszéltem, ilyen zenék csak nálunk szólnak, ez volt DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007. Szép hosszú címe van. Mi lesz 10-től?
1: A recept az hasonló lesz, tele-tele leszünk igazi mai slágerekkel, közös nagy kedvencekkel, és hát a végén szokásomhoz híven be fogunk gyorsulni. Úgyhogy remélem, hogy itt maradtok velünk, vagy jöttök vissza, egy rövid szünet.
0: Így van, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: mindenkinek, elmúlt este 10. Köszi, hogy itt vagytok, Jaurival ráteszünk még egy lapáttal. Hello, Jauri!
1: Hello, Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön Hypaton és az Out of My Head. It's the World is My Radio.

of Oldies Mind Radio Show. A lemez játszóknál Gyuri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Szemfelt és egy fantasztikus Coldplay feldolgozás Rosalinnal. Ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig a lemezjátszói mögött Jauri.
1: Na és a folytatásban jönni fog kettő darab Medúza dal is. Az első az Edge of the World, a második pedig majd a Don't Wanna Go Home lesz. Medúzáik egyébként az én egyik személyes kedvenceim, hogyha ilyen rádiós hangzásvilágról van szó. Ugye nagyjából így a Covid idején durrantak be, aztán most már a DJ Mag Top 100-as listájának 92. helyén vannak, olyan neveket előzve egyébként, mint a Topic, a Vinay, vagy akár Marlon Hofstadt, úgyhogy nemzetközileg is igazán elismertek. Na de nem is szaporítom tovább a szót, ez a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, megyünk is tovább!

0: Number One, You Girl, Ivael Angel, Ultranate és a Move Into The Sun. Itt a World Is Mine Radio Show-ban a rádió egyen 11-ig Jory, aztán 11-től Christopher a lemezjátszóknál.
1: Na és a magyar érdekeltségű You Girl szám után megyünk is tovább, és egy kicsit keményebb vizekre fogunk evezni. Jön Arzsitól a Wait, itt a World Is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Itt van nálunk minden kedd este, ilyenkor bizony a technóba is belekóstolunk Jauri segítségével. A Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Jauri, kezdődjön akkor a te utolsó 15 perced.
1: Jön az én személyes egyik nagy-nagy kedvencem Übereszt, és neki az egyik legújabb, talán az új albumáról, a Disturbing Paradise, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek további jó szórakozást itt a Rádió 1-en. Természetesen ez a Word is Mine Radio Show. Megyünk is tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Jóri állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem a héten holnap, azaz szerda este a kampuszon fogtok tudni találkozni, nyilván a Rádió 1 színpadon. Csütörtökön itt leszek Budapesten, az egyik ilyen eredményváró partin. Pénteken szabadnapos vagyok, szombaton pedig Siófokon és Dunapatajon is fogunk tudni találkozni. Úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk, de ha máshol nem, akkor egy hét múlva ugyanitt a Rádió 1-en, az éterben. Addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Mi pedig jó bulikat kívánunk neked, Jauri. Köszi a ma estét, szuper volt. Gyors helycser a lemezjátszóknál. És jön is Christopher.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világ

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok. Még az év producere jön a világ jelenlegi legjobb lemezjátszóival. Hello Christopher!
1: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Cseoger. Így van, újak a lejátszóink, újak a keverőink, gyerekek, zseniális lesz ma rajta keverni, úgyhogy nagyon várom.
0: És lesz egy csomó új zenénk is, a YouTube csatornánk az viszont a régi, ott tudjátok nézni élőben a World is Mine Radio Show-t a következő egy órában. Ne is dumáljunk többet, induljunk el!
1: Így van, indulunk is egy nagyon-nagyon újdonsággal, amit én egyszerűen imádok. Egyébként nagyon megosztó a zene, már így a zenészek körében, viszont szerintem zseniális lesz még hozzá. Gordónak és Renner Zönevernek a Loco Locóra érkezik, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show élőben Christopher a lemezjátszóknál. Úristen, de jók a zenék, üzeni Csilla.
1: Köszönöm szépen, Csilla, üdvözlök én is mindenkit.
0: Christopher, a gyorsulásaidat nagyon szeretem hallgatni, jól össze szoktad rakni a műsort, üdvözletel Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm. Egyébként igyekszem ugye felépíteni általában egy szettet, ez nálamra jellemző, hogy egészen az elejétől a végéig próbálok egy dinamikát tartani, úgyhogy ezt örülök, hogyha a hallgatóknak is átjön, ugyanis teljesen más rádióba és diszkóba csinálni.
0: Így van, viszont teljesen új a keverőpult, a világ jelenlegi legjobb lemezjátszói vannak két hete a Rádió 1 stúdiójában. Milyen érzés ezeken játszani?
1: Pont ezt mondtam a Gerinek, hogy olyan, mint amikor a barátom azt mondta, hogy neki is van egy DJ pult, és egyébként autószerelősöm, és egy nagyon jó rasnyis kulcs jelenne otthon, hogy mindent meg tudsz vele szerelni. Na most tényleg én is úgy érzem, hogy egy ilyen úristen, tehát hogy ez a nincs ettől most följebb, és ilyen, de szememnek is, a kezeimnek, minden érzékszervemnek egy ilyen kielégítő dolog, úgyhogy abszolút rendben van.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább, ugyanis csináltam egy játékot Instagramon, ahol megkérdeztem a hallgatóimat, hogy mi legyen a következő dal, amit le fogok játszani, és egyértelműen ez a válasz jött vissza, hogy Sittől az Outside legyen. Ami nagyon meglepődtem, ugyanis egy abszolút klub dalról van szó, de ezek szerint kiderült, hogy a közönségemnek több mint a 90%-a az bulizni szeret. Tehát nem is húzom tovább a szót, ez a dal nyerte ma most a játékot nálam itt a Rádió 1-en. Még egyszer, Sid Outside, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Kedd este mellettem Christopher a lemezjátszói mögött full élőben. Ilyenkor ő nálunk a rezidens mindig, tehát keddenként 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: És hát ne felejtjétek, holnap kezdődik a Campus Fesztivál. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk Debrecenben is, a Rádió 1 stage-en, tehát ott leszünk a Campuson holnaptól kezdve minden este. Neked milyen emlékeid vannak a Campussal kapcsolatban?
1: Én nagyon-nagyon szeretem Debrecent, és az egyik kedvenc fesztiválom, ugyanis elég lokális, és egyébként a debreceni közönség zseniális, úgyhogy én nagyon várom. Abszolút, és szerintem ugyanazon a stage-en leszünk, ahol szoktunk. Jó a hang, jó a fény, jó a vizuál, úgyhogy zseni buli lesz szerintem megint csak.
0: Úgyhogy holnaptól Campus Fesztivál Debrecenben várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Yes, yes, így van, érkezünk tovább. Méghozzá egy saját remixemmel, ami most csütörtökön fog megjelenni, és ezt a Tém Impalára hoztam, a Draculára, egészen pontosan, úgyis ez most egy eléggé hot zene, ha lehet így hívni TikTokon, és nem találtam őszintén szólva belőle jó verziót, amit tudnék játszani a fesztiválokon és a klubban, úgyhogy készítettem egyet, és csütörtökön ingyenesen letölthetővé teszem mindenkinek, úgyhogy előre szeretném most itt premiereztetni nektek Tém Impala, Dracula, Christopher remixében, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgatok, hogy minket néztek. Lehet, mondom még egyszer, mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene?
1: Ez egy zseniális kis dal, egyenesen Brazíliából méghozzá Aloktól és neki a testvérétől Báskártól a diszkotéka. Zseniális kis dal, igazi brazil house zene, ahogy illik, megy, szépen csinálja a dolgát, zseniális egyszerűen.
0: Elképesztő, hello Alok!
2: Hello everyone, this is Alok and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Erőegészség, ez egy SMS, nálam azért ritka, hogy nem találok szavakat, úgyhogy csak annyit tudok mondani, elvitt a zene, mint Mojlepkét a petróleum lámpa. Örök hallgatótok a Ménes gazda.
1: Zseniális.
0: Ú, de régen értem Ménes gazda, nem még, hogy minden rendben van veled, és imádjuk a hasonlataidat 2026-ban is.
1: Így van, úgyhogy tényleg egyébként. Amúgy pont azon nevettünk, hogy olyan hangok voltak ebben az előző dal, hogy ilyen Nintendo house-okról.

0: nem jöhetett volna szóba gyakorlatilag.
1: Igen, van egy ilyen egyediség, egy hangzásvilág, és egyébként pont ez az érdekes alokba, ugye, hogy ő nagyon a mainstream érában érkezett, és mégis visszacsatolódott ugyanoda a gyökereihez, ugyanis ő a house-ból indult, és én ezelőtt 10 éve már nagyon-nagyon szerettem a régi dalait. Aztán ugye átment ebben nyilvánvalóan a hát hívjuk úgy, hogy pop üzembe, aha, és ugye elkezdett a David Guettáik a mindenkinek a nyomdokaiba lépni, viszont rájött arra, hogy a szíve hol van, és visszatért saját magához, és visszatért igenis a groovy elemekhez és a klubvilághoz, aminek nagyon örülök, úgyhogy remélem, még tudok majd tőle dalokat hozni.
0: Így legyen, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Van még egy jó erős negyed óránk ma, úgyhogy jöjjön a mai finálé.
1: Így van, érkezünk, ha már Brazíliába voltunk, akkor maradunk is ott most egy kicsit, ugyanis érkezik egy újdonság tőlem és Metszaszaritól, még szintén tesztüzemben van, úgyhogy írjátok meg minden egyes platformon, hogy mit gondoltok a dalról. Egyébként a Baianának egy ilyen úgynevezett follow-up daláról van szó, ami azt jelenti, hogy hajazni fog egy per egyben a Baianára. Tehát még egyszer Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a rádió, egy ilyen World is My Radio Show.

0: house zenékkel. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, már lassan lepereg az időnk, Christopher által nem ezt játszott mögött az elmúlt egy órában, és hát milyen ritkaságok kerültek itt elő ma.
1: Így van, abszolút, egy nagyon nagy klasszikus, nekem nagyon nagy kedvencem, és ugyebár én azt tudni kell, hogy én egyébként Attiláikon nőttem fel itthon, és később observálódtam egy kicsit így a tech house irányába, viszont nekem ezek a dalok, ugye mint a Spitnek a Falling, ez egy abszolút egy ilyen alappillér volt, amikor elkezdtem zenéket hallgatni, úgyhogy találtam belőle egy nagyon jó verziót, és nagyon örülök, hogy ezt be tudtam idehozni a rádióba.
0: Hú, de nagyon jó volt ezt meghallgatni. Sziasztok, Zánkán nyaralunk, és tőletek dübörög az egész nyaraló komplexum, csak így tovább toljátok, Jucus, Zoli, Heni és Soma.
1: Ó, köszönjük szépen, akkor nagyon jó bulit nektek továbbra is.
0: De jó buli lehet ott náluk Zánkán, érezzétek jól magatokat. Christophernek egy nagy taps, az év producere jelenleg Magyarországon, és a világ jelenlegi legmenőbb lemezjátszóiról mixelt nektek az elmúlt egy órában. Milyen lesz még ez a hét?
1: Nagyon-nagyon jó lesz, méghozzá találkozunk Budapesten, ugyanis akiket felvettek az egyetemre, nekik lesz egy nagyon jó kis buliuk. Utána megyek én is le Campus Fesztiválra, én egészen pontosan 3-tól leszek egyébként 23-án, és utána pedig megyek tovább Siófokra, úgyhogy mindenhol is találkozunk, egyébként Siófokon saját rendezvényem lesz, úgyhogy a Magnatéka, aminek nagyon örülök, ugyanis ez lesz a harmadik állomás, és Siófokon, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és várok mindenkit mindenhol nagyon sok szeretettel.
0: De jó, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most!
3: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

hát számunkra nagyon fontos a Campus Fesztivál. Kint vagyunk a Rádió 1 stage-en július 22-től 26-áig Rádió 1-es DJ-kkel. Minden ezzel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: I've got.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is, például az az énekesnő, aki több dalával szerepel a top 50-es listánkon, és rekord sok dallal szerepel a Billboard Adult Contemporary listáján. Ez a felnőtt kortárs zene lista, az Elizabeth Taylor dala múlt hét végén feljött a 10. helyre, és ezzel 4 egyidejű top 10-es slágerrel rendelkezik ezen a slágerlistán. Ő az első előadó, ezt még soha senki nem csinálta meg előtte, az Opelite is a listán van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a Disco Shit után pedig maradunk még a diszkónál, Switch diszkónál, Rehab-el és Sam Feltel egészül ki a Switch Disco DJ Mashup formáció, ugye mind a kettőjükkel együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválon, pontosabban mind a hármójukkal, a Switch Discoval és Sam Feltel is. És ami a Rádió 1-es DJ-ket illeti, a mai nappal július 22-ével indul a Debreceni Campus Fesztivál is. A Rádió 1 stage-en a kedvenc

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehet gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes, zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy díját Justice-tal közös Neverender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal.

0: zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi